0: ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV annál a mozdonytípusnál, amelyből hétfőn kigyulladt egy szerelvény a Kelenföldi pályaudvaron Budapesten. A tűzben senki sem sérült meg, de jelentős fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 pedig csak rövidített útvonalon közlekedett. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt közölte, hogy fejlesztik az utastájékoztatási rendszereket, szükség esetén pedig a jövőben is kérnek pótóbuszokat a BKK-tól. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtást nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indította. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MT beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból többek között koraszülött mentőrohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: esettel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2

0: az, akit a legjobban.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Emlékszel az ahára?
3: Persze.
2: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az ahát. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
3: most is jó.
2: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
3: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
2: A CD, de hogy volt CD,
3: nem
2: akkor
3: volt CD.
2: Még. Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA egy lemezét. Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
3: Akkor nem ettél abba vonabba.
2: De, mert anyukám még etettek, rendesek voltak azért.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as lágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomban állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Pénteken Kaposvárra is begurul az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson Tour résztvevőit dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week Fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, és Kaproncán keresztül halad tovább Horvátország fővárosába. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását kezdeményezi az új kormány. Velkei György László külügyi államtitkár szerint korábban legfeljebb néhány száz nem alanyi jogon járó diplomata útlevelet adtak ki, viszont az előző kormányzási ciklusokban csaknem 1500 ilyen okmányt állítottak ki egyedi döntéssel. Az államtitkár szerint sportklubokhoz köthető személyek, politikusok családtagjai és külföldi üzleti szereplők is kaptak diplomata útlevelet. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak, a legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég és 16 fok lesz a legalacsonyabb érték. Egy hidegfront miatt csütörtökre 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így nappal legfeljebb 26 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg végélek azzal a

0: most, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Három előadással várja a közönséget idén a kaposvári Szent Jakabi nyári esték programsorozat. Július 2-án a Szivárvány Kultúrpalotában mutatnak be egy új vígjátékot, majd július 9-én és 15-én a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont további színházi estéknek. A szervezők szerint a vendég előadásoknak köszönhetően több ismert művész is Kaposvárra érkezik. A nyári színházi programsorozat tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába 6 év szünet után. Bronzérmet szerzett a kaposvári Kolesár Ármin az U15-ös birkózó Európa-bajnokságon a hétvégén Bulgáriában. A magyar válogatott legeredményesebb versenyzője a szabadfogásúak 68 kg-os súlycsoportjában, előbb román és lengyel ellenfelét is legyőzte, majd az elődöntőben török riválisától kikapott, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte észt ellenfelét. A Magyar Birkózó Szövetség a beszámolójában kiemelte, hogy a fiatal tehetség édesapja, Kolesár Gábor 1999-ben junior Európa-bajnoki címet nyert. Játékos közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a rendőrök a görgetegi óvodában. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait. A kicsik közelről is megnézhették a rendőrautót, emlékbe pedig tenyérlenyomatot készíthettek. A délelőtt egyik legnépszerűbb része a mobilitási pálya volt, ahol játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a közlekedési ismereteiket a gyerekek. 31 esethez riasztották a somogyi tűzoltókat a pünkösdi hosszú hétvégén. Az egységek 13 tűzesetnél és 18 műszaki mentésnél avatkoztak be. Péntekre virradó éjjel kigyulladt egy berzencei családi ház tető szerkezete. Görgetegen trágyakupac égett, Kaposvé és Kiskorpát között pedig szombat hajnalban vaddal ütközött egy személyautó. Balatonszemesen házfalnak ütközött egy személyautó, Böhönyek közelében pedig térköveket szállító kamion és egy trélert vontató személygépkocsi ütközött össze. Több területen is vizsgálatokat és változtatásokat jelentett be a kormány a keddi ülése után. Felülvizsgálják a Klebersberg központ és a tankerületek működését, erősítenék az iskolák önállóságát, valamint a pedagógusok sztrájkjogát is. Döntöttek arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, és új betegjogi koncepció is készül. Vizsgálják a magántőke alapok átláthatóságát, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését is. 8-szorosára növelte a Puskás Aréna 5G hálózatának kapacitását a Magyar Telekom a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. A fejlesztésnek köszönhetően a stadionban és környékén is gyorsabb mobil internetet használhatnak majd a magyar és külföldi szurkolók. A szolgáltató azt közölte, hogy a korszerű rendszer olyan stadionokban alkalmazott technológiára épül, mint amilyet több NFL és NBA arénában használnak az Egyesült Államokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy hideg front vonult át felettünk tegnap, ami miatt már a 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így a reggeli 15-16 fok után nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

0: történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz Báb Színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MTI beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepelt. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy hideg front vonult át felettünk tegnap, ami miatt már a 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így a reggeli 15-16 fok után nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér.
2: Csodás reggelt mindenkinek, 6 óra elmúlt 4 perccel. A legjobb dalokkal ébredhetünk ma is itt a 91.2 Rádió Moston. 2006. május 28-a csütörtök van, úgyhogy már itt állunk tulajdonképpen a hosszú hétvége után, egy újabb hétvége küszöbén. Szerintem próbáljuk ezt ilyen pozitívan szemlélni. Ebben segítenek nekünk a jó zenék a folytatásban. Ariana Grande, valamint Shawn Mendes is itt lesz, de Michael Jackson is beköszön majd, ahogy Dua Lipa sem marad el ebben az órában. Most pedig nyitjuk az órát a The Girl Next Door slágerével.

0: kisembe. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma is köszöntjük a névnaposokat, május 28-án a Csanádok és az Emilek ünnepelnek. A Csanád egy magyar eredetű szójelentése ismeretlen. A Csanád név nyitottá tesz, és viselőjében vágyat ébreszt mások megismerésére, mivel mások is bizalommal fordulnak hozzá, így előfordulhat, hogy néha túlságosan is belefolyik mások életébe. Ez a név könnyed, de mégis felelősségteljes személyiség kialakítását segíti, nagy halogató, sok mindent másnapra tol át, aminek helye lenne már aznap is. Az Emil egy latin eredetű szó, jelentése versengő, vetélkedő. Az Emil név gyors, gyakorlatias ésszel ajándékozza meg viselőjét, tele van ötletekkel és elképzelésekkel, nagyon kedvel másokkal együtt lenni, beszélgetni, vitatkozni. Szereti a spontaneitást, váratlanul belecsöppenni helyzetekbe, megismerni embereket. Ami problémát okozhat számára, az a dolgok rendszerezése, valamint a felelősségvállalás. Bármivel is foglalkozik, csak akkor tud igazán odaadóan dolgozni, ha érdekli a munkája, és kihívást jelent számára nap mint nap. Sok boldogságot kívánunk minden ma ünneplőnek, illetve a születésnaposoknak is, valamint mindenkinek, aki a mai napon valamilyen évfordulót ünnepel. Küldöm is nekik az óra következő dalát, Ariana Grande érkezik és a Yes And.
0: Ez volt a Kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Friss hírekért és infókért ma is érdemes kattintani a kaposvármos.hu oldalra. Például megtudhatjátok, hogy milyen ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat a Vasari Parkban, illetve maradva a gyereknapnál a tűzoltó laktanyák is megnyitnak majd vasárnap. Ennek a részletei is megtalálhatók a kaposvármos.hu oldalon, illetve azt is megnézhetitek, hogy hogyan festenek Kaposvár új elektromos buszai. A képek már ott vannak a kaposvármos.hu oldalon. Ezen kívül pedig a kaposi kalendáriumot is fellapozhatjátok. Folyamatosan frissülő tartalom egész nap a kaposvármos.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomban állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a Kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőivel, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be.
0: Időjárás jelentés.
5: Egy hideg front vonult át felettünk tegnap, ami miatt már a 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így a reggeli 15-16 fok után nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Csodás reggelt mindenkinek, fél hét már elmúlt 4 perccel, a híreket követően ismét a legjobb zenék ilyen főszerep a folytatásban, illetve egy kis múltidézéssel is jövök föl, csapjuk a kalendáriumot, és elmondom, hogy május 28-án milyen fontos események történtek hazánkban és a nagyvilágban. És persze rátok is számítok, üzenhettek, vagy hívhattok, a közlekedési infók is jöhetnek 0670 32 32 355.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Éppen 118 éve annak, hogy megszületett Ian Fleming, angol író, a James Bond megalkotója. 74 éve pedig a görög nők szavazati jogot kaptak, mindez 1952. május 28-án történt. Ma lenne 88 esztendős Gruber Hugo Jászai Mari díjas bábszínész, szinkronszínész, aki 2012 óta nincsen már köztünk. Ma ünnepelhet ugyanakkor Fehér Anna Jászai Mari díjas színésznünk, a Szomszédok című sorozat almája, 68 esztendős a mai napon. 27 éve 1999-ben történt, hogy 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. 177 éve hunyt el a híres angol írónő Anne Bronte. Mikszáth Kálmán is május 28-án hunyt el, méghozzá 116 évvel ezelőtt, 1910-ben. És 89 éve, egy nappal a gyalogosok után megnyitották a San Franciscói Golden Gate hidat a jármű közlekedés számára is, 1937. május 28-án. 4 éve nincs már köztünk Kossuth Díjas színészünk, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Hammon Péter, aki 2022-ben hunyt el. És egy zenei vonatkozású információ a végére, ma ünnepli 58. születésnapját Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, akinek elhozzuk egyik ismert dalát. Kylie Minogue érkezik tehát, és a Spinning Around 2000-ből.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2-n.
1: Nem sokára jönnek a friss hírek és infók, de előtte egy dal, ami az elmúlt években a rádiók, illetve a TikTok nagy kedvence lett. Ebben a dalban együtt dolgozik az amerikai rapper Lado és a dél-afrikai énekesnő Lukala. Persze, hogy a Lado jön, ezzel zárjuk az órát.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MTI beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy hideg front vonult át felettünk tegnap, ami miatt már a 6-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így a reggeli 15-16 fok után nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad azonban a zavartalan napsütés és a kellemes idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Csodás reggelt, Kaposvár, már túl vagyunk a 7 órás híreken, szépen lassan, pedig felébred a város, indulnak az autók, készül a kávé, valahol már a második is, mi pedig ehhez hozzuk a legjobb zenéket itt a 91.2 Rádió Moston. Indul a Naprakész, ahol fókuszban lesznek a gyereknapi programok, ezekről is beszélünk majd, de érkezem majd közlekedési infókkal is, de hogyha nektek is van ilyen, hogyha jártok, keltek a városban, és valami rendkívüli tapasztaltok, akkor azt hálásan megköszönjük, hogyha megírjátok nekünk, ehhez gyorsan elmondom adás, illetve SMS és Viber számunkat, ez nem más, mint a 0670 32 32 355, most pedig zenélünk.

4-1-8 van, és ezen a hétvégén a gyerekeké a főszerep, hiszen hagyományosan május utolsó vasárnapján tartjuk a gyereknapot, és ehhez kapcsolódóan a városban több eseménnyel, programmal is készülnek a családoknak. Május 30-án szombaton a kaposvári nagypiacon gondolnak a gyermekekre, és nekik szóló programokkal készülnek, persze a finomságok mellett, pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a gyermekeket és a családokat. Lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, aztán az óriás pandával persze fotózkodni is lehet, a gyerekeket ugrálóvár, lufi hajtogatás, VR élmény is várja, ezen kívül ott lesz a rendőrség, a honvédség és a katasztrófa védelem, ami bemutatókkal készül. A finomságokból sem lesz hiány, ingyen vattacukor várja a gyerekeket, tehát május 30-án a kaposvári nagypiac gyereknapján.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
4: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Gyereknapi programok lesznek vasárnap a Vasari Parkban. Kellemes, koranyári idő várható ma. Jó reggelt kívánok! 7:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, tíznidalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgász majálist rendeznek. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtást nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserben hagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból többek között koraszülött mentőruhamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
8: Megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő. A távozó hideg front után kellemes, koranyári idő várható ma, sok napsütéssel, a szél azonban élénk, erős lehet. 6-7 fokkal frissebb levegő érkezett fölénk, emiatt a reggeli 17-18 fokos értékek után nappal is maximum 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak!
9: fél nyolckor is Cserhalmi Krisztián hozta a legfrissebb híreket és infókat, mi pedig nem sokára közlekedünk, hogyha nektek is van bármiféle fontos, rendkívüli információtok Kaposvár és a környéke útjairól, akkor azt hálásan megköszönöm, hogyha megírjátok a 70-32-32-355-re. Az óra második felét Florida slágerével nyitjuk. Már itt is van az I Cry 2012-ből.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Az imént beszéltem az Euró 6x6 taxi munkatársaival, és kifejezetten élénk a forgalom a városban, elsősorban a városba befelé vezető utakon vannak nagyon sokan, elsősorban Kaposújla, Kaposfüred, Toponár, Taszár és Szigetvár felől is rengetegen érkeznek be a városba, a szigetvári felüljáró gyakorlatilag megtelt, a József Attila utca és a Kontrási utca is nagyon telített. A Füredi úton, a Margit templom környékén, a kifelé haladó sávban még mindig zajlik az aknafedél javítása, az egy kis fennforgást okozott, ugyanis kerülgetni kell, emiatt ott egy kisebb fennakadásra kell számítanunk. Az iskolák környéke a szokásoknak megfelelően zsúfolt, így például a Zrínyinél, a Gyakorlónál, a Toldinál és a Kodálynál, mind az Anna utca, mind a Fő utca rendkívül telítettnek mondható azon a környéken. Van egy útfelbontás még mindig a Damjanics utcában, ahogy a Taljáról kanyarodunk ki a Gépész felé, ott még mindig fel van turva az út, a kórháznál pedig a Talján és a Bicó között a munkálatok miatt nincsen parkolási lehetőség, így ott arra kell számítani, hogy az autók megállnak, ezért ott fennakadásokra kell számítanunk. A Petőfi és a 48-as sarkán még mindig nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy ott mindenképpen érdemes óvatosan közlekedni. A Vásártéri úton is sokan vannak, elsősorban a tüskevári lámpás kereszteződésnél lehet nagyon nehezen balra fordulni a kereszteződésben. Nagyon szépen köszönjük az információkat az Euró 6x6 taxi munkatársainak, hogyha nektek is van infótok, akkor a 70-32-32-355-re várjuk őket.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Közlekedési infóba jöttem vissza, ugyanis már sok-sok hallgatónk jelezte azt, hogy az egyetemtől, ahogy befelé haladunk a város irányába, az elkerülőhöz vezető út és a felüljáró közötti zöld területen három nagytestű zsemleszínű pásztorkutya kóborol, úgyhogy mindenképpen óvatosan vezessetek, hogyha arra közlekedtek, mert ahogy arra egy hallgatónk is felhívta a figyelmet, ezek a nagytestű kutyák bizony komoly balesetet okozhatnak. Reméljük, hogy a gazdájuk hamarosan megérkezik a helyszínre. Minden esetre, hogyha arrafelé jártok, akkor óvatosan közlekedjetek. Reméljük, hogy a kutyáknak semmi bajuk nem lesz, ahogy az arra közlekedőknek sem, és hamarosan megérkezik majd a helyszínre. Tehát a Toponári úton az elkerülőhöz vezető út és a felüljáró közötti zöld részre a kutyusok gazdája.

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda. Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9. www.boldingatlan.hu.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Több mint 300 alkotás érkezett idén Somogyból a katasztrófa védelem rajzpályázatára. Felújítási munkák miatt módosul a NAV nyitvatartása jövő héten. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 óra és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8-tól fél 12-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőivel, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba, és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak, a legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia liga döntőjét, miután a szerdai lipcsei fináléban 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. Az angol csapat története első európai kupa győzelmét aratta. A londoni együttes ezzel a következő idényben az Európa Ligában indulhat.
0: Időjárás jelentés.
5: Megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő. A távozó hideg front után kellemes, kora nyári idő várható ma, sok napsütéssel, a szél azonban élénk, erős lehet. 6-7 fokkal frissebb levegő érkezett fölénk, emiatt a reggeli 17-18 fokos értékek után nappal is maximum 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: 8 óra elmúlt 5 perccel, a híreket követően már vissza is tértem hozzátok, és szeretném hálásan megköszönni a hallgatóinknak, hogy ennyire aktívak és küldik a közlekedési infókat. Ugye legutóbb arról számoltunk be, hogy az egyetemről befelé a város irányába az elkerülőhöz vezető út és a felüljáró közötti zöld területen 3 zsemleszínű pásztor kutya kóborol. Erről többen is hírtattatok nekünk, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönök. Remélem, hogy hamarosan a gazdájuk is megérkezik a helyszínre, és semmi probléma nem fog történni. Ti mindenképpen tartsatok velünk a folytatásban is, ugyanis a legjobb dalokat hozzuk, olyanokat, amelyekkel garantáltan felpörgetjük a munkaidőt így csütörtökön, már-már a kispénteken a hétvége küszöbén a folytatásban. Rúzsa Magdi és Miley Cyrus, valamint Avicii és a Follow the Flow is beköszön, most pedig nyitjuk az órát Robin Schulzzal.

Hamarosan itt van a gyereknap, és ehhez kapcsolódóan számos program várja a családokat Kaposváron. Például ingyenes gyereknapi programok lesznek a Vasari Parkban, színes színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal és családi élményekkel várják a gyerekeket és szüleiket. Május 31-én vasárnap a Kaposvári Vasari Parkban tehát. A rendezvény reggel 10 órától egészen 18 óráig kínál kikapcsolódást a családoknak. Lesznek kísérő programok is, népi hagyományőrző ügyességi játékok, hordóvonat és népi fajátszótér. A legkisebbeket pedig szenzomotoros eszközökkel felszerelt játszóház, táncház és kreatív foglalkozások is várják. A program kínálatban szerepel az életfa készítés, családi betélkedő, kvíz, közös daltanulás, bubble fun, közös játék és kincskeresés. A középkori hangulat kedvelői sem maradhatnak élmények nélkül, a fekete sereg lovagrend, játékos aprót képzővel, címerfestéssel, gyűrűhorgászattal, dióburítással és kinizsi erőpróbával érkezik a helyszínre, a Vasari Parkba tehát. A színpadi műsorok során 10 órakor a Medve és Madárbáb színházi vásári játék nyitja, délután Disney dalokkal érkezik Orlik István, Tárulj Szezám című műsora, majd középkori bemutató, mosolynap koncert és zenés mesejáték is szórakoztatja a közönséget. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére, május 31-én és június 1-én közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a kaposvári vasútállomáson, míg május 31-én családi horgászmajálist rendeznek a kaposfüredi kikötőnél. A gyereknap valamennyi programja ingyenesen látogatható.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Gyereknapi programok lesznek vasárnap a Vasari Parkban. Kellemes, koranyári idő várható ma. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposvildi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A Falkó Szombathely lett a bajnok a férfi kosárlabda NB1-ben. A vasi együttes szerdán a finálé mindent eldöntő 5. meccsén fölényes győzelmet aratott a Szolnok otthonában, és 113-82-re nyert, ezzel megszerezte a bajnoki címet. A bronzérmes Kométa KVG Kaposvári KK-t épp a bajnok Szombathely győzte le az elődöntőben. A bajnokság ezzel véget ért, az élvonalból az Zalaegerszeg esett ki 47 év után, az NB1 A csoportba pedig a Fót jutott fel.
0: Időjárás jelentés.
3: Megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő. A távozó hideg front után kellemes, koranyári idő várható ma, sok napsütéssel, a szél azonban élénk, erős lehet. 6-7 fokkal frissebb levegő érkezett fölénk, emiatt a reggeli 17-18 fokos értékek után nappal is maximum 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Mission of the Groove.

Az Altazárral nyitottuk meg az óra második felét, tartsatok velem a folytatásban is, 0670-32-32-355, ide jöhetnek az üzenetek, mi pedig folytatjuk a Bananarámával.

Maradunk még egy kicsit a gyereknapnál, hiszen vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a nyitott szertárkapuk program keretében. A látogatók előzetes regisztráció nélkül ingyenesen tekinthetik meg a laktanyák életét, kipróbálhatnak speciális felszereléseket, a gyerekek pedig tűzoltó ruhát is ölthetnek. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, akik szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Május utolsó vasárnapján, tehát gyereknapon 10 és 16 óra között látogathatók a tűzoltó laktanyák, ahol bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat. Somogyban is megnyílnak a tűzoltóságok, így Kaposvár mellett Barcson, Nagyatádon, Marcaliban és Siófokon is várják a családokat, tehát a hét utolsó napján, vasárnap gyereknapon.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett. Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon. Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el.
4: A Naprakész ugyan a végéhez ért, de a jó zenékből természetesen továbbra se fogytunk ki. A következő órákban is nagyszerű előadók fantasztikus dalai érkeznek, és igazi, friss, ropogós közönségkedvencek is. Jön majd Martin Garrix és Ed Sheeran koprodukciója, egy 2026-os dal, a Repeat It. Ezzel a dallal térek majd vissza hozzátok nem sokára, de előtte jönnek a friss hírek és infók.
0: Hírek most!
5: Felújítási munkák miatt módosul a NAV nyitva tartása jövő héten. Több mint 300 alkotás érkezett Somogyból idén a katasztrófa védelem rajzpályázatára. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitva tartása a jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8:30 és 11:30 között tart nyitva az ügyfélszolgálat. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőivel, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba, és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentő rohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Koncertet ad Travis Scott szombaton Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő utáni hivatalos afterparty keretében. Az amerikai világsztár a Csepeli Barba Negra színpadán lép fel, mellette több hazai előadó is koncertet ad. A program este 8-kor kezdődik, Travis Scott fellépése pedig várhatóan hajnalban indul. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialiga döntőjét, miután a szerdai lipcsei fináléban 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. Az angol csapat története első európai kupa győzelmét aratta. A londoni együttes ezzel a következő idényben az Európa Ligában indulhat.
0: Időjárás jelentés.
5: Megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő. A távozó hidegfront után kellemes koranyári idő várható ma, sok napsütéssel, a szél azonban élénk, erős lehet. 6-7 fokkal frissebb levegő érkezett fölénk, emiatt nappal is maximum 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Baron és Jelly Roll közös a Bloodline szólt itt a 91.2 rádió moston. Egy 2025-ös dal, ami a generációkon át öröklődő családi problémákról és azok megtöréséről szól. Alex Baron azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a dalt saját testvére inspirálta, aki édesanyjuk halála után nehéz időszakon ment keresztül. És az is érdekesség ezzel a dallal kapcsolatban, hogy a dalt először élőben a híres Stagecoach Fesztiválon adták elő együtt, még a hivatalos megjelenés előtt, és a dal már egyből hatalmasat futott a TikTokon. Ezt a dalt hallottuk tehát, most pedig egy újdonság. Martin Garrix és Ed Sheeran közösen a Repeat It szól a rádió moston.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Érdekes eseményeket hozok nektek a múltból, méghozzá Kaposvár múltjából, olyanokat, amelyek mind május 28-án történtek. 2016-ban éppen 10 éve nyerték meg a Diákolimpiát a kaposvári Zrínyi Ilona tagiskola ritmikus gimnasztikázói. Felkészítő edzőik Szirányi Margit és Kárpáti Kitti voltak. 2011-ben 15 éve rendezte meg első nyílt festőversenyét a Rotary Klub Kaposvár, és 20 éves az első életfa, 2006-ban 20 éve avatták fel a kaposvári Városligetben Gera Katalin és Csernák Máté életfa című szobrát. 2001-ben 25 éve hunyt el Budapesten Reményi Gyenes István író, újságíró, költő, műfordító, Gyenes Izsó zenetanár fia, Huán Gyenes fotóművész testvére, aki 1909-ben született Kaposváron. Egy picikét még maradunk a közelmúlt, hiszen Tiesto és Karol G dala 2021-ben született, és már szól is a Don't Be Shy itt a 91.2-n.

0: Programajánló.
1: Már sok-sok gyereknapi programról beszéltem nektek, de családi horgászmajálist is tartanak gyereknapon május 31-én vasárnap. A horgász versenyekre több kategóriában nyílik lehetőség. Egyébként a kaposfüredi csónakkikötőnél várják az érdeklődőket, a családokat, a gyermekeket. A kategóriák a következőképpen néznek ki: 14 éves korig a gyermek kategória halfogó versenyét rendezik meg, a családi halfogó verseny pedig úgy néz ki, hogy két családtag alkot egy ütős kis csapatot, a felnőtt halfogó versenyt pedig úszós és fenekező kategóriában rendezik meg. Lesz főzőverseny is, méghozzá szabadon választott ételekkel, ügyességi játékokon 9 órától folyamatosan részt lehet venni, lesz célbadobás és ulti verseny is például, a résztvevők és a vendégek részére pedig tombolát is értékesítenek, és aztán értékes nyeremények várják majd a nyerteseket. A gyerekek számára lesz trambulin és ugráló vár is, mindenkit szeretettel várnak tehát a családi horgász majálison május 31-én 9 órától a kaposfüredi csónak kikötőnél.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Emlékszel az AHA-ra?
3: Persze.
2: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
3: most is jó.
2: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
3: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
2: A CD, de hogy volt CD?
3: Nem volt CD.
2: Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
3: egyik lemezét.
2: Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
3: Akkor nem ettél abba a hónapba.
2: De mert anyukám még rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 91.2. Rádió most.

3:40 elmúlt, és befutott egy hallgatói üzenet Orsitól. Azt írja: sziasztok, már nagyon számoljuk vissza a napokat a hétvégéig. Ez a rövid hét most valahogy extra hosszúnak tűnik, de nem baj, addig is megy a munka mellé a rádió most az irodában. Köszönjük a nagyszerű dalokat. Orsi, mi köszönjük, hogy írtál nekünk. Köszönjük a helyzetjelentést. Szerintem sokan így vannak, hogy mivel kedden indult ez a munkahét, picit nehezebben vettük fel a fonalat. Mire megtaláljuk, addigra pedig itt van az újabb hétvége, már nem sokat kell várnunk. A hírek is érkeznek mindjárt, 10 órakor Cserhalmi Krisztián hoz nekünk aktuális, friss, ropogós információkat. A híreket követően pedig itt a mikrofonnál már Horváth Szabi lesz, és vele rádiózhattok egészen délután 15 óráig. Reggel 6 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért, Gyömbit hallottátok. Hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, az üzeneteket, és maradjatok velünk, rádiózatok velünk a folytatásban is. Most pedig jön Szigala és James Arthur közöse, ezzel a dallal búcsúzom. Legyen szép napotok, jó munkát, kitartást. Hello, hello!

0: wanna see.
1: Reklám.
2: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
3: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
4: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
5: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Gyereknapi programok lesznek vasárnap a Vasari Parkban. Kellemes, koranyári idő várható ma. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtást nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserbenhagyásos gázolás miatt eljárást indítottak. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MT beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepel. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A Falkó Szombathely lett a bajnok a férfi kosárlabda NB1-ben. A Vasi együttes szerdán a finálé mindent eldöntő 5. meccsén fölényes győzelmet aratott a Szolnok otthonában, és 113-82-re nyert, ezzel megszerezte a bajnoki címet. A bronzérmes Kométa KVG Kaposvári KK-t épp a bajnok Szombathely győzte le az elődöntőben. A bajnokság ezzel véget ért, az élvonalból a Zalaegerszeg esett ki 47 év után, az NB1 A csoportba pedig a Fót jutott fel.
1: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió moston. Whitney Houston és George Michael énekelt, ez volt az If I Told You That. Pontosan másfél perccel vagyunk 4:11 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ma is 15 óráig leszek a mikrofonnál. Tartsatok velünk, hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést mondok, valamint a csillagjóslás sem marad el. A 12 csillagjegyjóslatát három felvonásban majd az óra második felében hozom. Most pedig Teddy Swims dalát játszom a folytatásban, ez a The Door Siri remixe.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos felhős időszakok váltakoznak majd a mai napon, de állítólag az előrejelzés szerint a napsütés lesz túlsúlyban, egyelőre ezt még nehezen lehet elhinni, de legyen igaza, 24-25 fok lesz a hőmérséklet maximuma, és erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. Az előttünk álló éjszakán pedig 8-9 fokig hűl majd a levegő, a következő napon pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, és 24 fokos maximum értékeket mérhetünk majd, az UV-sugárzás pedig szintén erős fokozatú lesz 11 és délután 3 óra között. Aztán nézzünk egy picit a távolba is, a 30 napos előrejelzésben pedig azt látni, hogy hétvégén is napos felhős időszakok váltakoznak, majd elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, 29-30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, és inkább a következő hét első fele lesz majd változékonyabb időjárás szempontjából, akkor bizony heves zivatarok és záporok is előfordulhatnak vételkörzetünkben. Itt a rádió mostan pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Jess Glyn dalát hozom, a Thursday-t, utána pedig hozom a 12 csillagjegy jóslatát is három felvonásban, a horoszkóp mai etapját.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
0: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
0: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 2 perccel múlt el 11:30, ez a horoszkóp első köre, benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rák jegyűek jóslataival. Kos! A mai napon nem csak a Hold Plutó kvadrát, hanem a Hold Mars szembenállás is feszültséget hoz, és neked elsősorban ez az utóbbi jelezhet gondot. Egy szituációban ugyanis elragadhat az indulat, a düh, utána pedig szorongást, félelmet kelthet, hogy így reagáltál. A legjobb az lenne, ha az egészet megelőznéd, és eleve nem mennél bele ilyen méltatlan helyzetbe. Mika, a retrográd Plutó kvadrát fényszög erősen hat rád, ez nem egy könnyed vagy feszültségmentes energia, de mindenképpen nagy segítségedre lesz. Megmutatja például, hogy mi az, ami működik, és mi az, amitől jobb lenne megszabadulnod, vagy amin változtatnod kellene. Ikrek, ez a mai nap tökéletes nap lenne arra, hogy kimondd azt, amire rájöttél, illetve amit összeraktál a fejedben. Megkönnyebbülsz, ha kimondod. Ráadásul a másik félnek is lehetőséget adsz, hogy a saját nézeteit eléd tárja. Ebből még akár békülés, tisztázás és megbékélés is lehet. Rák! Ha a döntési helyzetbe kerülsz a mai napon, akkor hallgass elsősorban a megérzésedre. Most minden egy irányba mutat, persze csak akkor, ha nyitott vagy a jelekre, és tudsz is olvasni bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet. Itt a rádió mostan pedig Katy Perry dalával megyünk tovább, jön a Lifetimes, utána pedig hozom majd a horoszkóp második körében az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 6,5 perccel múlt el 10:30, ez a horoszkóp második köre, az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, kettős érzések lehetnek benned a mai napon egy helyzetben. Az egyik feled azt mondja, persze, csináld és tedd meg a legfontosabb lépéseket, a másik ugyanakkor visszatart, megfontoltságra int téged. Nehéz lesz dönteni, az intuíciót pedig segíteni fog. Szűz. Ha valakinek elképesztő megérzései lehetnek a mai napon, az minden bizonnyal te vagy. A retrográd Plutó nagyon erősen hat rád, lehet, hogy egy személlyel kapcsolatosan jelez az intuíciót, ha pedig emlékszel az álmodra, mindenképpen írd fel magadnak, mert most üzenetet hozhat az univerzumból. Mérleg. Valakivel, akivel a kapcsolatod nem mondható önfeledtnek, történhet valami, ami mindent megváltoztat benned. Előfordulhat, hogy eddig kritikusan szemlélted az illetőt, de ma ez átfordulhat egy őszinte beszélgetésnek köszönhetően. Skorpió. Előhozhat félelmeket és tűpontos meglátásokat is a Plutó, és nehéz lesz dönteni, hogy épp melyikkel van dolgod. Bizonyos szempontból nagyon élesen és gyorsan átlátsz mindent, ugyanakkor elvihetnek a félelmeid teljesen negatív irányba. Kezelj ma mindent fenntartással. Holnapra kitisztul a kép. Itt a rádió, mostan pedig a Raymond csapat érkezik a Tunájtal, utána hozom majd a horoszkóp harmadik körében a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: dolgok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 3:30-3:45 előtt ez a horoszkóp harmadik köre, a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, a mai napon úgy alakulhat, hogy egy bizonyos ügyben a sorsra kell hagyatkoznod, mivel olyan tényektől függ egy ügy kimenetele, amire nincs rá hatásod. Ez pont jó lecke arra, hogy megtanulj bízni. Várd meg, milyen kockát dob számodra most a gép. Bak. Téged kevésbé tud kimozdítani a Plutó kvadrát, mert nagyon stabil vagy. Ráadásul kiderülhet, hogy valaki, aki számodra sem közömbös, nagyon jó véleménnyel van rólad, ami egy kezdődő barátság vagy akár szerelem első lépése lehet. Most csak arra figyelj, hogy ne akarj túl gyorsan haladni. Vízöntő. A mai napon érzelmileg hajlamos lehetsz a túlzásokra, pedig túlságosan is nagy hatással lehet rád egy hír vagy egy információ, és könnyen lehet, hogy hajlamos leszel messze menő következtetéseket levonni belőle. Ne feledd azonban, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Halak. A mai napon rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhatsz, vagy akaratodon kívül valakiből ilyen érzéseket válthatsz ki. Legyél tisztában vele, hogy ez nem a te hibád, nem kell magadra venned. Próbálj meg kívül maradni minden konfliktuson. Na hát ezeket jósolták nekünk már a május 28-ára a csillagok. Én szép napot kívánok nektek, jön The Weekend és a Take My Breath, 11 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Krisztián érkezik majd.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Ezt az órát Dua Lipa slágere zárta a Houdini, a következő órában pedig olyan slágerek jönnek nálunk, mint Miley Cyrus és a Flowers. Itt lesz a Guru Josh Project Infinity-e 2008-ból. És hamarosan már a nyarat idézzük Ellen Walker és Zac Abel dalával, az óra nyitó felvétele lesz majd az Endless Summer. Endless Summer! Elérhetőségünk pedig továbbra is a 06 70 32 32 355, ami multifunkcionális elérhetőség. Erre várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket. Egyébként telefon, SMS és Viber szám is. Van egy e-mail címünk, az info@radiomos.hu, illetve a rádiónk Facebook oldalán keresztül is hagyhattok nekünk messenger üzenetet a facebook.com/radiomos címen. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik itt a Rádiomos FM 91.2-n, utána pedig pontban 11 órakor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában, a Rákóczi focipálya mellett.
4: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Nyílt napot tartanak holnap a kaposvári laktanyában. Megváltozik a NAV ügyfélfogadási rendje jövő héten felújítási munkák miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8:30-től 11:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásukból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból többek között koraszülött mentőrohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak. A legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak. 8-szorosára növelte a Puskás Aréna 5G hálózatának kapacitását a Magyar Telekom a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. A fejlesztésnek köszönhetően a stadionban és környékén is gyorsabb mobil internetet használhatnak majd a magyar és külföldi szurkolók. A szolgáltató azt közölte, hogy a korszerű rendszer olyan stadionokban alkalmazott technológiára épül, mint amilyet több NFL és NBA arénában használnak az Egyesült Államokban.
1: Időjárás jelentés.
6: Megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő. A távozó hideg front után kellemes koranyári idő várható ma, sok napsütéssel, a szél azonban élénk, erős lehet. 6-7 fokkal frissebb levegő érkezett fölénk, emiatt nappal is maximum 25 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

12 perccel múlt el 4:12, nagy szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt most szombaton, május 30-án a Grow Pilates Studio megnyitó ünnepségére és egyben ingyenes nyílt napjára. A mozgás és tanácsadás után kocintás várja majd az ott tartózkodókat, és édes sós finomságokkal is megvendégelik a nagy érdeműt. Továbbá 10 oktató, gyógytornász, dietetikus és profi gépek várnak mindenkit nagyon sok szeretettel, tehát a Grow Pilates Studio megnyitó ünnepségére ingyenes nyílt napjára most szombaton, május 30-án. Itt a rádió mostan pedig emelünk a tempón, jön a Guru Josh Project Infinity-e 2008-ból. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston. Reklám.
1: Felder Rebekával beszélgetek, a Depofit edzőterem funkcionális edzőjével. A Depofit neve ismerősen cseng, most viszont egy új névvel kell majd megbarátkoznunk, amely a Damés utcában lesz fölelhető, mi pedig a Damés utca 1 alatt. Itt is a mozgás és a pilatesszel lesz kapcsolatos a foglalkozás. Miről is van szó voltaképp?
2: Így van, egy új stúdiót nyitunk most, Gró Pilates stúdiót itt Kaposváron, és valóban Depofitben és az Agorában is nagyon sok pilates órát, illetve az egész Kaposvár kereteink belül pilates órákon megismerhettek minket a hallgatók, és ez a nagy érdeklődés, amit most érzünk, hogy ennyire sokan szeretik ezeket az órákat, úgy éreztük, hogy egy újonálló stúdiót szükséges, hogy létrehozzunk.
1: Tehát kinőttétek magatokat?
2: Hát igen, egyszerűen fogalmazva, kinőttük a helyeket.
1: Lesz jóga is, és eszközös pilates is, igaz?
2: Így van, nagyon sokrétű lesz a tevékenységünk, a pilatesnek az összes típusát elérik majd, akik hozzánk érkeznek, és reformer pilates stúdió jó is egyben ez a helyszín, hiszen 6 reformer géppel leszünk jelen, illetve power pilates, tehát eszközös, súlyzós pilates óráink lesznek, jóga óráink 10 edzővel, 10 oktatóval, nagyon neves szakemberekkel, dietetikussal, gyógytornásszal, úgyhogy ez sokkal több lesz, mint egy átlagos reformer stúdió, hanem egy komplex szolgáltatás. Ott egész nap reggeltől estig színes órákban, reformer talaj, jóga, mindenféle típusú órában elérik a belvárosban is a foglalkozásokat.
1: Tehát akkor nem csak a Depofit nevét kell megegyeznünk, hanem a Gró Studio Pilates nevét is meg kell egyeznünk, amely Damés utca 1-ben lesz.
2: Igen, régen egy üveges volt, így lehet jobban emlékeznek rá a hallgatók, ott a parkolóban, és ez lett átalakítva, teljesen felújítva, és hát érdemes ellátogatni hozzánk a megnyitóra is.
1: A megnyitó alkalmával gondolom lesznek kedvezmények.
2: Így van, ez egy ingyenes egésznapos program lesz. A részleteit a Facebook oldalunkon találják meg a jelentkezők, és majd a Motivro rendszerünkbe tudnak helyet foglalni, és hát nagyon sok kedvezmény, és nagyon sok izgalmas információ lesz ott, ahol megismerkedhetnek velünk, és a reformer gépekkel is, akik eljönnek oda. Facebookon és Instagramon is jelen vagyunk, Gró Pilates Kaposvár, így találnak meg minket, tehát Gró, mint növekedés, igen. Pilates Kaposvár, lesz TikTok fiókunk is, ez a napokban elkészül, weboldalunk pedig gropilates.hu, illetve a Motibron fognak tudni helyet foglalni, és ezt is majd, ha követtek minket a social felületeken, akkor minden információt megtaláltok. Május 30-a megnyitó, és onnantól pedig már orrend szerint várunk mindenkit, de május 30-át mindenki jegyezze meg, írja be a naptárba, és várjuk mindenkit szeretettel.
1: Köszi, Rebeka.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Műsorajánló.
6: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Király Viktor és DMC hozta Running Out of Time címdalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, pontosan 3.4.12 van. Tate McRae érkezik a folytatásban, aki még 2011-ben hozta létre YouTube csatornáját, ahol elsősorban táncos videók voltak. 2017-ben indított el a Create with Tate videósorozatot, amelyben a hálószobájában írt és felvett eredeti dalok bemutatására összpontosított. A sorozat első dalának, a One Day-nek a feltöltése, amelyet 14 éves korában írt, több mint 40 millió megtekintést vonzott, ami pedig arra készítette, hogy önálló kislemezként kiadja a dalt. A dal 2017-ben aranyminősítést kapott Kanadában, ami karrierje első minősítése volt. 2019-ig folytatta a Create with Tate sorozat részeként önálló kislemezek feltöltését és kiadását. Nevezetes dalai közé tartozik a Dear Ex Best Friend, amely több mint 50 millió megtekintéssel rendelkezik, és a Dear Parents több mint 20 millió megtekintéssel. A sorozatnak köszönhetően pedig megkapta a YouTube Artist on the Rise kitüntetést. Nálunk pedig a folytatásban most ő énekel, jön Tate McRae és a Revolving Door, délben pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda.
4: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
5: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
6: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
7: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
8: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Nyíltan lesz holnap a laktanyában gyereknap alkalmából. Felújítási munkák miatt módosul a NAV nyitvatartása jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Módosul a NAV kaposmeri ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8:30-től 11:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, tízdindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és aprót képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposvári kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset.
0: Időjárás jelentés.
9: Délután is marad a kellemes koranyári idő sok napsütéssel. A hőmérséklet 25 fok környékén tetőzik, a szél azonban élénk erős lehet. Holnaptól újabb melegedés kezdődik majd, és a hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap viszont már előfordulhatnak záporok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában.
3: Horváth Szabi. 4 perccel múlt el déli 12 óra, jó étvágyat kívánok a csütörtöki ebédhez, itt a Rádió Moston pedig már is tartol a Sziasztóra Jessie J dalával, ez az It's My Party.

Hello, és Clementine Douglas hozta a Body Talk című felvételt ide a Rádió Most FM 91.2-re. 2 perccel vagyunk, 4:45 előtt, ez pedig a Siestóra, amikor zenei kínálatunkból szólnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Jó étvágyat kívánok abban az esetben, ha most ebédeltek. Az utolevő hallgatóinkat pedig továbbra is óvatosságra intem, vigyázzatok magatokra és egymásra is, és ha láttok valamit a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttassátok el hozzánk a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber számunk. A folytatásban pedig Daft Punk és Pharrell Williams érkezik a Get Lucky című dallal.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kedvenc zenéiddel!
3: Music, music.
0: A pillanat! A tiéd! A tiéd.

Ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokkal minden este, egy órán keresztül, 21 és 22 óra között találkoztatok a Fekete Zenei órában, így ma este is, amikor egy csokorba gyűjtjük nektek a legcsípőt, mozgatóbb, legforróbb R&B, hip-hop, funky és persze rap stílusú dalokat. Ez volt egyébként társérés a je, a folytatásban pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Pizza 67 teljes személyzetét, hiszen éppen hallgatnak bennünket pizzasütés közben is. Most is az ott tartózkodóknak nagyon jó étvágyat kívánok a finomabbnál finomabb falatokhoz, az ott dolgozóknak pedig jó munkát és kitartást ebben a csodaszép időben, és hogy még jobb hangulatban teljen a munkaidő, így a következő dalt repítem már is a Pizza 67-ben, Sean Paul és Ina érkezik már is a Let It Talk To Me című dallal.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Rendőrök keresnek egy férfit, aki elektromos rollert lopott az Okos Parkból. Nyílt nap lesz holnap a laktanyában. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Elloptak egy elektromos rollert Kaposváron az Okos Parkból, a rendőrök pedig az elkövető azonosításában a lakosság segítségét kérték. Az elektromos rollert május 5-én este 7 óra körül lopta el egy férfi. A hatóság egyelőre még nem akadt az elkövető nyomára, ezért a lakosság segítségét kérték az azonosításában. A rendőrség közzétette a tettesről készült köztéri kamera felvételeket. A hatóság azt kérte, hogy aki látta az esetet vagy a lopással kapcsolatban információval rendelkezik, az tegyen bejelentést akár a 112-es segélyhívó számon. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak, a legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak. A Falkó Szombathely lett a bajnok a férfi kosárlabda NB1-ben. A Vasi együttes szerdán a finálé mindent eldöntő 5. meccsén fölényes győzelmet aratott a Szolnok otthonában, és 113-82-re nyert, ezzel megszerezte a bajnoki címet. A bronzérmes Kométa KVG Kaposvári KK-t épp a bajnok Szombathely győzte le az elődöntőben. A bajnokság ezzel véget ért, az élvonalból a Zalaegerszeg esett ki 47 év után, az NB1 A csoportba pedig a Fót jutott fel.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a kellemes koranyári idő sok napsütéssel. A hőmérséklet 25 fok környékén tetőzik, a szél azonban élénk erős lehet. Holnaptól újabb melegedés kezdődik majd, és a hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap viszont már előfordulhatnak záporok.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 3 perccel múlt el 13 óra, itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is a jó zenéké a főszerep. Papa Roachék egy újdonsággal érkeznek a See You in Hell-el, előtte pedig Camred dalával indulunk, és már is jön a Be Mine.

Minden nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 4:42 van, és ajánlok figyelmetekbe két programot, ami a mai napra szól. Az egyik a Magyar Klasszikus Zene napja alkalmából a billentyűs tanszak hangversenye, ami ma este 17:30-kor kezdődik a Liszt Ferenc Zeneiskolában. A másik pedig a Kaposvári Polgári Kaszinó szervezésében az este 18:00-kor kezdődő Homo Ludens műveltségi csapatjáték, melynek játékmesterei dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Róbert várják ide is az érdeklődőket. A folytatásban pedig a 21 Pilots muzsikája szól itt az FM 91.2-n, ez pedig a Stressed Out.

0: Ez volt Alex Warren a Fever Dream itt a 91.2 rádió. Moston 2 perccel vagyunk fél kettő előtt, hamarosan pedig zeneileg hazai vizekre vezünk át. Jön a Halott pénz és Rúzsa Magdi közös Szeretni, akit nem lehet.
1: Milyen élet az, ha egy dolgot akarsz, szeretni, akit nem lehet.
0: Teljes egészében hozom a dalt, méghozzá egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyez el, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

Ez volt Lady Gaga slágere a The Cure itt a 91.2 Rádió Moston, 3.42 van, gyermeknap közeletével pedig látványos bemutatókkal, katonai technikával és családi programokkal, valamint interaktív élményekkel várják az érdeklődőket. A Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezredének kaposvári nyílt napján. A program holnap reggel 8 órakor kezdődik, és déli 12 óráig tart. Folyamatos programokkal készülnek a szervezők, a látogatók közelről is megismerhetik a különféle katonai és műszaki eszközöket, lesz például fegyverzettechnikai bemutató, technikai kiállítás, valamint rendőrségi helyszínelő és tűzoltó technikai eszközök bemutatója is. A gyermekeket és a családokat akadálypálya, kerékpáros akadályverseny, arcfestés, kézműves foglalkozások, lézerpuskalövészet, légvár és gólyalábas bemutató is várja, de huszár bemutatót és airsoft lövészetet is láthat majd a közönség. A nyílt nap dinamikus programjai reggel 9 órától kezdődnek, lesz zenekar gyepsó, fellép a Vatta Cukor zenekar, emellett különleges díszelgő bemutatók és szállító zászlaj bemutatót is tartanak. A rendezvény célja pedig, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a honvédség mindennapjaihoz, valamint testközelből ismerkedhessenek meg a katonák munkájával és a különböző technikai eszközökkel. Várnak rá mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig Purple Disco Machine és Kungs hozza a Substitution-t, délután 2 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: A One Republic Need Your Love című dala zárta az órát itt a Rádió Moston, a következő órában pedig olyan slágereket hozok majd, mint Ray Dalton és a Do It Again. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time. I've got an appetite. Itt lesz majd Dr. Béres és a Jazz, meg az közös Ma jól vagyok is. És hamarosan indul a következő óra Calvin Harris és Regan Bowman közös 2024-es dalával, a Lovers in a Past Life-on. Érdemes velünk tartani a folytatásban, és most azonban jön egy nagyon rövid kereskedelmi kitérő, utána 14 órakor a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza.
1: 91.2. Rádió Most! Reklám!
2: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet! Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
5: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
4: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Felújítási munkák miatt módosul a NAV nyitvatartás a jövő héten. Gyereknapi programok lesznek vasárnap a Vasari Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása a jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8:30-től 11:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és apród képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Elloptak egy elektromos rollert Kaposváron az Okos Parkból, a rendőrök pedig az elkövető azonosításában a lakosság segítségét kérték. Az elektromos rollert május 5-én este 7 óra körül lopta el egy férfi. A hatóság egyelőre még nem akadt az elkövető nyomára, ezért a lakosság segítségét kérték az azonosításában. A rendőrség közzétette a tettesről készült köztéri kamera felvételeket. A hatóság azt kérte, hogy aki látta az esetet vagy a lopással kapcsolatban információval rendelkezik, az tegyen bejelentést akár a 112-es segélyhívó számon. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MOHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentőrohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
1: Időjárás jelentés.
7: Délután is marad a kellemes koranyári idő sok napsütéssel. A hőmérséklet 25 fok környékén tetőzik, a szél azonban élénk erős lehet. Holnaptól újabb melegedés kezdődik majd, és a hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap viszont már előfordulhatnak záporok.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Hey!

Az 1999-es Tasmin Archer dala Sleeping Satellite szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan másfél perccel vagyunk 4:45 előtt. Ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, 3D Vive-ben vetítik 15.30-tól, Sima Vive-ben 18 órától és 20.30-tól a Mandalori és Grogu című filmet, a Varázslatos titokfát 15.40-től, a Vadász idény második részét 15 óra 50 perctől, a Mohács a Világok harca című dokumentumfilmet 16 órától, az Ördög Prádát visel 2 17.40-től és 20.20-tól, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 17 óra 50 perctől, ugyanebben az időpontban 17.50-től vetítik a Mortal Kombat 2-t, az Utazó című horrort 20 órától, a Backrooms hátsó szobák című horror skifit pedig 20 óra 10 perckor tűzi a mai napon filmvászonra a Kultik. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá, bővebben a filmekről és a vetítési időpontokról pedig a kaposvárimozi.hu weboldalon találhattok infókat. Megyünk tovább a jó zenékkel, George Ezra jön már is az Anyone For You-val itt a Rádió Moston.

0: volt a Bell Hello, és az erre már nem fogok emlékezni itt a 91.2 Rádió Moston. 2 perccel vagyunk 2:30 előtt. Ajánlom figyelmetekbe a gyermeknapi programok közül elsőként a Kaposvári Nagypiac gyermeknapi programját, ami ezen a héten szombaton, holnap után május 30-án lesz reggel 8 és déli 12 óra között. Pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetéssel várják a gyermekeket. Lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás bolccal, VR élmény, rendőrségi honvédség és katasztrófa védelmi bemutatók, és ingyen vattacukor a készlet erejéig. Természetesen minden program ingyenes. Felső Mocsoládon is gyermeknappal csábítanak, méghozzá a művelődési ház melletti füves területre, május 30-án szombaton. 10 órakor lesz a kezdés, 10:30-tól indulnak a vetélkedők, majd déli 12 órakor Orlik István flugozzene története szól majd a piciknek és a nagyoknak, 1 órakor lesz az ebéd, utána 16:30-tól pedig Roli Bohóc szórakoztatja a nagy érdeműt, de közben lesz mászó labirintus, légvár, körhinta, arcfestés és csillámtetoválás is. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Madonna slágerét hozom, jön a Hang Up.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Teddy Swims-t hallottak a Bad Dreams címűt, pontosan egy perccel múlt el 3:43, 15 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infokkal, utána pedig jön a két kusza Manus, Mao és Moli és a 20 csúcson legfrissebb adása, 16 óra után pár perccel pedig Rót Balázsi Hunor kollégám érkezik a mikrofon mögé, akivel este 8 óráig tölthetitek az időt. 10 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, legközelebb holnap ugyanebben az idősávban 10 órától várlak titeket a rádiókészülékek mellé, de a folytatásban se tekerjetek el. Jön még Jack Jones, Martin Solveig és Madison Beer a folytatásban az All Day and Night-tal, ezzel kívánok nektek további szép napot, találkozunk holnap, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Kollégáját bántalmazó közmunkás ellen emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. Az 50-es évei végén járó férfi tavaly decemberben egy Kaposvár környéki településen szóváltásba keveredett a kolléganőivel, miközben egy adventi sátor bontásán dolgoztak. A férfi a vita során sértegette a nőt, majd nagy erővel meglökte. A nő elesett, beütötte a kezét egy sátorvasba és eltört a csuklója. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentő rohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő felében is marad a kellemes kora nyári idő sok napsütéssel. A hőmérséklet 25 fok környékén tetőzik, és este is 19-20 fok lesz. Holnaptól melegedés kezdődik majd, és a hétvégére visszatér a kánikula, de labilis lesz a légkör, és vasárnap előfordulhat egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Okay, la, la, la. let's go.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Hello, sziasztok! Ismét itt a kuszalista, jelentkezik a hacs, drága hallgatóink, ráadásul van egy nagyon jó hírem. Egyrészt a mi Vilikénk túl van a műtéten, és mielőtt megkezdeni rehabilitációs kis kurzusát Tahitin, a tűrszoknyás lányok között, beugrott hozzánk, mert hát nem tud nélkületek és nélkülünk élni. Hát szia, Vili!
8: Hát szia, lebuktattál, mert mindenkinek azt mondtam, hogy harkányba megyek. Hát most tessék meg Tahitire, tűrszoknyás lányokat kergetni két mankóval. Fejem Delon, testem Stallone, Terminál. Tiszta vas bennem minden.
7: Örülök, hogy jól vagy, és hát igaz, majd nélkülöznünk kell egy kicsikét, de legalább most eljöttél hozzánk, és ez egy nagyon-nagyon jó gesztus, mert azért tudjátok azt is, drága hallgatók, hogy ilyenkor az ember nem úgy mozog ám, mint hát, ahogy
8: egyébként.
7: Nixugribugri, így van, tehát, hogy arra hiszem, mint mankóval minden egyébben bejött, mert hát a 20 a csúcson az
8: aki fontos. Már használt mankót, egyetért felem, a leglehetetlenebb jószág a világon, elhagyod, eldől, útba van, egy nagyon doglucsiál tehermentes, itt nyilvánvaló.
7: De akkor most pszichikailag rendben vagy?
8: Igen.
7: Jó.
8: Tudsz kölcsön adni?
7: Nem anyagilag.
8: Megyek Tahitire, kéne röppülő útra.
7: Kéne egy kis kötőpénz. Na gyerekek, ma sok dolgunk lesz, hiszen egyrészt hozunk 4 újdonságot, valamint persze a retro helyezettet sem hanyagoljuk. Ezen felül pedig mindent megtudok arról, milyenek is vagytok igazából, oké? Nem lesz titok, lerántom rólatok a leplet, csupaszra vetköztetem a lelketeket és személyiségeteket, itt fogtok előttem állni pőrén.
8: Te jó Isten.
7: Na jó, nem kell megrémülni, gyerekek.
8: Cölibátus, morfonúz be.
7: Isten őriz, azért nem lesz ennyire durva a dolog. Megtudhatjátok magatokról, barátaitokról, és persze rólunk is, hogy milyenek vagyunk. Oksi, nagyon izgalmas lesz, pszichológiai teszteken vehettek ma velünk részt. Vili már nagyon
8: én
7: várja.
8: Én kezdem, igen.
7: Vili hogy nagyon várja.
8: Kértem az egyik dologból, most pszichológia. Mégis ott sem már te kis ízeg.
7: De semmi, ne gondoljatok semmi durva mélységre. Amikor elolvastam ezeket a teszteket, tényleg érdekesek, mert olyan szituációkat fogunk így felvázolni, amely szituációban dönteni kell, hogy mit választanál, és ez sok mindent elárul rólad.
8: Elképesztően egyetértek.
7: Hogy?
8: A viselkedésünk, bemész egy terembe, köszönsz, nem köszönsz, hogy hova üsz le, ezek sok mindent elárulnak rólunk.
7: Így van, ráadásul mi egy picit ennél azért mélyebbre megyünk, hogy bizonyos helyzetekben, ami lehet, hogy egy pillanatnyi krízis helyzet, hogy döntenél?
8: Igen.
7: Nagyon sok mindent elárul. Nagyon izgi lesz, úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen, drága hallgatók. Bemelegítésként hozunk egy újdonságot. Martin Garrix és Ed Sheeran összefogtak, és Repeat It címmel egy vadonatúj dalt jelentettek meg. Újdonságként ezzel kezdünk.
9: A 16.

0: újdonságunk szólt Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala Repeat It. Mi pedig akkor belekezdünk.
1: Ilyetem, hogy Repeat?
0: Repeat
1: tehát It. Repeta.
0: Repeat It.
1: De az ismételd azt jelenti, meg. Ismételd meg, vegyél még krumplis tésztát.
0: Így van. Vilikém, hallottál-e már a széktesztről?
1: Szék.
0: Székteszt?
1: Székjátékról hallottam, hogy le kell ugrani a lóról, ezt lóháton is játszak, hogy nehezebb egyébként, de egy, mindig egy, van öt lovas, de csak négy szék, és mindig egy kevesebb szék lesz, és aki le tud helyfoglalni. Ezt lehet
0: ja, hogy ezt
1: simán
0: lehet,
1: lakodó.
0: Lehet gyalog szokták csinálni, ezt lóról kell néha csinálni, és nehezebb. Lóról leugrani és leülni a székre.
1: Igen.
0: Atya úristen, hát micsoda folklorisztikus újdonságokat tudok meg tőled, Vilcsi. Ha, minden.
1: Ezt még nem csináltam. Meg
0: ezt akartam mondani, mikor? Hát ez lassan menni fog.
1: Ennyi? Kell hozzá.
0: Mondtam, csinálok neked egy fiókot az OnlyFans-en, most már ebbe lesz a csípőd. Na, gyerekek, csináljuk meg ezt a pszichológiai tesztet, ti is vegyetek benne részt, ezzel a bizonyos széktesztel, főleg a munkahelyi hierarchiában betöltött szerepből következtetnek a pszichológusok arra, hogy milyen emberek is vagyunk. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, vagy irodába, vagy egy helységbe, ahol ott áll egy asztal.
1: Tárgyaló.
0: Hát egy tárgyaló asztal, vagy mint egy étkező asztal, egy hosszú téglalap alakú asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
1: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz. A
1: fotelba.
0: Főnök mellett lévő fotelba. A főnök ölébe. A főnök ha a főnök mellett lévő két széket, tehát a főnökhöz legközelebbi két szék legyen mondjuk az egyes székpár.
1: Igen.
0: Az asztal közepén, kicsit messzebb már a főnöktől, az a kettes székpár, és az asztal végén lévő két szék egymásra hármas szemben az székpár. A hármas, és van egy szék még plusz, az a négyes szék, az csak egy szék, az pontosan a másik asztal főn szemben a főnökkel található. A kérdés az, hogy melyiket választanád?
1: Én ezt is megkérdezem, hogy bárhol leülhetek? Én mindenhol megkérdezem. Tehát az, hogy azt mondja, hogy mindegy, mert jobb, ha azt mondja, hogy tessék foglalni a helyet, és mutatja, akkor nyilván adott a hely.
0: Aha, nagyon illedelmes
1: ha
0: vagy,
1: azt mondja,
0: és intelligens. Na, én leszek most a főnök. Vilikém, bárhova leülhetsz.
1: Kettes, jobb kettesre, tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
0: Hanem középre.
1: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: Na hát akkor elárul, és ti drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
1: Szembe semmiképp. Szembe még egy családi asztalhoz se ülök le, hogyha mit tudom én, elmegyünk valakihez, beszélgetnünk, és meghívnak bennünket ebédelni, vacsorázni, vagy étkezünk, vagy csak leülünk egy étkező asztalhoz, akkor se ülök az asztal főre.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé. Uh-huh. És inkább közelülnék hozzá, mint távol.
1: Hát viszont... ezért választottam a közepén.
0: Értem, de hogy én inkább közelebb.
1: Nem ülök bele a komfortzónájába, az ölébe se ülök, mert hát nem ülök bele, és nekem ez az ideális. Na, mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
1: Egy bunkó.
0: Nem, ti drága hallgatók, azok, akik a kettes széket választanák, mint te, az asztal közepén, nem túl távol, de nem is túl közel a főnökhöz, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Ha kell, előlépsz, de nem te kezdeményezed ezt az előlépést. Van benne valami?
1: Van. Az, hogy melyik oldalra jó, vagy balra melyek, tehát bal kettes,
0: annak
1: vagy jobb
0: nincs, annak az igazából ilyen fronton nincs jelentősége. Na, akik az egyes széket választanák, mint én, akik legközelebb a főnökhöz.
1: Mert egy szemtelen tolakodó.
0: Te nyalizó! Ha a főnökhöz legközelebb, nem viccelek egyébként, ha a főnökhöz legközelebb lévő széket választod, nagy eséllyel azok közé az emberek közé tartozol, akik jól érzik magukat a hierarchiában, tiszteled a vezetést, lojális vagy, szeretsz egy erős csapat részeként működni, és akkor érzed magad igazán biztonságban, ha pontosan tudod, hogy mi a szereped, nem feltétlenül akarsz azonnal irányítani, de a helyzet úgy kívánja, készen állsz átvenni a kezdeményezést.
1: Na, tudtam én, hogy király lesz.
0: Én aztán nem. De ezt csak olyan asztalnál teszem meg, ahol van egy személyes jó viszony a főnökkel, és adott esetben valami olyan értekezlet megbeszélés van, ami tudom, hogy érint. Uh-huh. Tehát nekem, ha jóba vagyok a főnökkel, nem gond mellé ülni, de nem akarok, tehát hogy nem vagyok eminens. Főnök, azért ültem ide, hogy hozhatok neked egy kávét? Ilyet én nem csinálok. Na, akik mondjuk a hármas széket választanák,
1: az
0: tehát
1: messze, az még messze van a főnöktől?
0: Az van majdnem, hogy a legmesszebb a főnöktől, de egymásra szemben az asztal oldalán. Határozott és megfontolt emberek ezek. Igaz, részt vesznek a megbeszélésen, kérdeznek is, ha kell, de főleg megfigyelnek. Sőt, nem fogadnak el mindent automatikusan csak azért, mert egy vezetőtől hangzik el. Szeretik több oldalról megvizsgálni a helyzetet, de az egészséges távolságot mindig megtartják.
1: Ez jó, ez is jó.
0: Aztán...
1: mi van a szembenévővel?
0: Így van, ki az, akinek van vér a pucájában, és leül szemben a főnökkel, a sőt, négyes szék?
1: Van ön is, aki megmondja, hogy odébb ül a főnök, és odébb ülök a helyére.
0: Az szép, igen. Az nem ül valószínűleg sehova. Igen. Na figyeljetek, a négyes szék, ez van a legmesszebb a vezetőtől, de pontosan vele szemben. Sokszor többet látnak, mint amit megmutatnak. Nem a hangerővel érvényesülnek, szeretik átlátni a környezetüket, figyelni, hogy melyik vélemény kihez köthető. Csak akkor szólalnak meg, amikor valóban fontos mondani valójuk van, de szembe mernek nézni akár a vezetővel is.
1: Érdekes.
0: Nagyon érdekes.
1: Mi van akkor, hogyha én bemegyek, és azt mondja a főnök, illetve akihez mentem, hogy üljünk át a fotelokba. Na, akkor mi van?
0: A főnök részéről akkor ez egy bizalmi dolog. Tehát ha már mondjuk átültet az irodaasztaltól, akkor gondolom az egy bizalmi dolog, de hogyha van az irodájában egy ilyen fotelberendezés, nekünk hát például egy van egy közös mondjuk, ismerősünk, igen. Ahol olyan az iroda, hogy ilyen fotelek vannak, ott például látod, én egy csomószor odaülök közvetlenül mellé, te is oda szoktál közvetlenül mellé ülni, de csomóan ülnek így. Ez mondjuk általában attól is függ nyilván, hogy ki mekkora szerepet vállal abban a megbeszélésben, vagy hogy kit érint jobban az a megbeszélés. Nyilván ez
1: neked Sámbid is lesz. Az a legkisebb.
0: Kokosülő.
1: Tényleg, Sámbid nem lett, nem vihetek be. Én behoztam most Ádom, köszönöm.
0: Na ti drága hallgatók, hova ülnétek? Sok mindent elárul, és tényleg érdekes. Na, nem sokára megyünk tovább, és jön a következő kérdés. Szoktál-e káromkodni, ha stresszes helyzetben vagy?
1: Kicsúszik a számom.
0: És ti hogy vagytok vele? Szerintem nagyjából mindenkinek. Na eláruljuk azt, hogy ez hiba-e, vagy sem?
1: Nem szép. Pláne, hogy a haja más, nem jó.
0: Lehet, hogy nem szép dolog, de mi most pszichológiailag közelítünk. Na gyerekek, egy újabb újdonsággal folytatjuk. Norma Jean Martin In Core című dala következik. Kíváncsi vagyok, hogy felfedeztek-e benne valamilyen hasonlóságot, emlékeztete valamilyen dalra. Listánk 14. helyén mutatkozik be. Ez jön most.
2: A 14.

0: 20 a csúcson. Ő volt Norma Jean Martin és az Encore című dal. Eszedbe jutott a ritmusáról valami? Nelly Furtado
1: az.
0: Man Eater című dala.
1: Az. Mindig van új a nap alatt.
0: Hát ezek szerint nincs. Mert ugye ez nem a dal feldolgozása, de biztos vagyok benne, hogy volt ilyen kiadói megegyezés, hogy belenyúltak a samplingbe.
1: Ó, de well. Szakmailag fogalmaztál.
0: Ez, igen, nagyon epic megfogalmazás volt. Megőrülök ezektől a hunglis kifejezésektől. Ki vagyok, amikor egy marketing megbeszélésen, és az EDM-et külde. Mondd ki, hogy hírlevél. Ne EDM-ezzél meg az IT-t, meg a TC-t, meg a PDC-t, meg a DPP-t. Megőrülök ezektől. Na, gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok? Folytatjuk a pszichológiai tesztet.
1: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
0: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy ha, aznap...
1: Akkor igen.
0: Tűnös,
1: az,
0: élet,
1: az a ronyba nem. Tekert.
0: Na, igen, igen. De hogy egyszerűen, szerintem mindannyian vagyunk ezzel így, hogy nem szép dolog, és nem is káromkodunk így nyilván. De hogy tényleg azzal, hogyha bevered magad, a fűszfán fücsülő rézangyalát.
1: Még sose sikerült kimondani.
0: Nekem se. Azt a betonba öntött ólomlábú füttyös bagyot. Ez valahogy sose vezeti le. Bezzeg az, hogy az a jó anyád, az aki nem rakott tűzbe, ahelyett, hogy bőcsőbe rakott volna te. Na, hát képzeljétek el, hogy a káromkodás levezető. Állítólag pszichológiailag egyáltalán nem baj. Nyilván akkor, hogyha az emberben felgyülemlő feszültséget vezeti csak le. Pszichológiai megközelítésben ennek pontosan itt a helye, úgy nevezik a pszichológusok, hogy ez egy villámhárító. No, de nem mindegy, hogy mikor káromkodunk. Hogyha kötőszóként használod a csúnya szavakat, az ugye nem, irány az iskola, mert egy sutyi vagy, ugye ez azt jelenti pszichológiailag is. De hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azzal semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, újabbnál újabb kutatások igazolják, hogy a káromkodás hihetetlenül jól vezeti le a feszültséget, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
1: Levezető hatása van, levezeti az idegességemet.
0: Így van, mint egy villámhárító, és ahogy mondtam az előbb, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása van, igazvényre nem kapható 100 mg-os aspirin tabletta, de igen. De igen. Na, a szakemberek szerint a káromkodás során a szervezetben olyan hormonok szabadulnak fel állítólag, mint például az adrenalin, amely aktiválja a harcolj vagy menekülj reakciót. Ez a folyamat nem csak a fájdalomérzet csökkentésében játszik fontos szerepet, hanem a stressz szintjének csökkentésében is. Egyes szakemberek szerint a káromkodás társadalmi szempontból is fontos, mert hogy a közvetlen és nyílt kommunikáció, amelyet a káromkodás gyakran kísér, segíthet az emberek közötti érzelmi kötelékek erősítésében, valamint a stressz levezetésében. Most elképzelem a piros lámpánál álló autósokat, hogy milyen szinten segíti az érzelmi kötelékek erősítését. Már mit csinálsz? De hogy állítólag tényleg ez
1: mondják. Krumplé vetted a jogsit, te.
0: Ja, ilyeneket szoktak, igen.
1: Rosszabbakat is.
0: Hogy mit csinálok veled, kinek a hátán, és mit csinálsz.
1: És a drága jó édesanyád, az hogy van?
0: Szegények pedig, mert ők tehetnek a legkevésbé. Összességében elmondható tehát, hogy a káromkodás egy olyan eszköz is, amely hozzájárulhat a mentális és fizikai egészség megőrzéséhez. Jusson mindig eszetekbe, ha beveritek a lábatokat. Ez a mondat, amit most tőlem hallottatok. Mert hogy igen, a fűszfán fütyülő rézangyal nem segít. Az nem segít kellően. Na gyerekek, nem sokára folytatjuk egy újabb pszichológiai tesztel, megint egy szituációba találhatjátok magatokat. Arra fogjuk a választ keresni, hogy ha kiraknak eléd 5 telefont, és ezen az 5 telefonon egyszerre csörrennek meg ezek a telefonok, és 5 különböző az életedben fontos ember szerepel, vajon kinek vennéd föl először a telefont?
1: Neked.
0: Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ki fogjuk deríteni. Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záró dalát. Sombr Potential címmel egy új dallal jelentkezett. Ugye ráadásul ő már egy másik dallal is itt van a listán. Most nagyon fut ez a fiatalember. Ugye a Homewrecker című dala még mindig top listás nálunk, de már itt az új felvétel. Potential, ahogy mondtam. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán jövünk vissza a nagy telefontesztel.
2: A 10.

0: Kúsz a csúcson. A rádió most Kúsz a 20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök. Nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Kedvenc zenéiddel! A pillanat! A tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hi, it's Arnold Schwarzenegger. The Terminator is listening to Hus a Csúcson. I'll be back.
0: A Kusza-Huszas slágerlista.
3: Visszatértünk és folytatjuk tovább a Kusza-Huszas slágerlistát. Ugye kiderítettük már azt, hogy ki milyen, hogyha a főnök melletti széket választja, vagy a főnöktől távol.
4: Káromkodni nem olyan nagy bűn, de ne lássák azért sokan.
3: De hát, sőt, nem is az, hogy nem nagy bűn, hanem pszichológiailag nagyon fontos.
4: De nagyon csúnya.
3: Hát oké, de hogyha bevered a lábad és egyedül vagy otthon, kit zavar?
4: Hát de ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
3: Jó, oké, nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
4: hogy a BKV-nek vagyok... a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, nem tudta arra tenni a fogantyúját, az. Az a sárga édes anyád, az.
3: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
4: Utalom rajta, aki főtalálta.
3: Na gyerekek, folytassuk egy újabb pszichológiai teszttel. Képzeljétek el, hogy egy asztal előtt álltok, az asztalon 5 telefon van, mindegyik elkezd egyszerre csörögni. Nyilván lesz itt a felsorolásban néhány olyan személy, aki vagy már nincs az életünkben, vagy adott esetben még nincs. De tegyük fel, hogy mindenkinek mindene megvan. Szülei is élnek, még gyerekei is vannak. Az egyes telefonon hív az édesanyád, a kettes telefonon a főnököt hív, a hármas telefonon a partnered, barátnőd, barátod, feleséged, férjed, tehát a társad. A négyes telefonon a gyereket hív. Az ötös telefonon pedig a szomszédot hív. Na vajon melyiket vennéd föl?
4: Hát jó anyámod.
3: Édesanyád hívását vennéd
4: az
3: föl.
4: Első. Szerinted minden alkalom ő lenne az első, aztán a, nyilván a feleségem.
3: Uh-huh. És a gyerek?
4: Büdös kölk. Mit akarom?
3: Az én biztos, apukája.
4: Már biztos, meg is zseppészkő neki, lóvékő neki. Az, összetörte a kocsit. Na.
3: Ez óriási. Na igen. Hát ugye nekem sajnos nincs gyerekem, úgyhogy nem tudok ilyen formát dönteni, mert hogy iránta ugyanúgy kialakulhat az aggódás. Nyilván a partnered számát. Igen, tehát hogy én is először édesanyámat venném fel, ahogy mondod, másodikként a páromat, harmadikként nyilván a gyereket, negyedikként a főnököt, és ötödikként talán a szomszédot.
4: Az vissza se hívjuk. De ha jó szomszéd fölveszünk, ha nem, akkor
3: na gyereke,
4: esne rád a diófága.
3: Várj, a káromkodós részen már túl vagyunk. Azok, akik az édesanyjukat vennék fel először, azokra a pszichológiailag a következő dolog jellemző. Erős kötődés. A család meghatározó helyet foglal el az életükben, erős a kötődésük, ahogy mondtam, emellett erős felelősségérzet is dolgozik bennük, mert ugye valószínűleg segíteni kell. Empatikusak, gondoskodók, de bizony van bennük jócskán megfelelési hajlam is, mert hogy fontos, hogy ne okozzanak csalódást. Látod, Vili, mi ebben ugyanolyanok vagyunk. Megfelelési hajlamunk van.
4: Hűha.
3: Akik a partnerüket, szerelmüket vennék föl először,
4: a szerelmes.
3: A leginkább elkötelezettnek...
4: Az nem tud gondolkodni. Rózsaszínű köd, lebeg.
3: Leginkább elkötelezettnek nevezhetjük az ilyen embereket. Állítólag romantikusak is, fontosak nekik az érzelmek, amik a partnerükhöz kötik őket. Emellett együttműködők, mélyen kötődők és megbízhatóak is.
4: Na látod.
3: Ezt mondják rájuk. Aki a gyermeke hívását veszi fel először. Ezekre az emberekre jellemző a család központúsága leginkább. A döntéseikben ez az egyik fő szempont. A felelősségérzet, az éberség, a prioritás kezelés, tehát jellemzően rangsorolják a helyzeteket, és a védelmező hozzáállás is jellemző rájuk, ösztönösen óvnak. Mondjuk szerintem az anyukák közül, tehát hogyha a hallgatóink között azok a nők, akik anyukák már, szerintem ők azok, akik mondjuk először esetleg a gyereküket vennék föl szerintem.
4: Tehát hát más az anya-lánya, anya-fia kapcsolata, azt hiszem, mint egy japánnál.
3: Igen, de hogy...
4: Már nem biztos, ott is a hölgyeknél is nagyon fontos szerepet tölthet be az anyuka. Hú-hú.
3: Persze, értem, csak egy anyuka szerintem a gyerekének előbb veszi föl a telefont, mert valahogy lehet, hogy nálunk férfiaknál az anyukánk felé lévő ilyen aggodalom,
4: kötődés
3: hasonlítható az, mint amikor egy fiatal anyuka a gyerekének, aki a suliból jön haza, vagy akármi, veszi föl, tehát hogy itt húzok párhuzamot, aztán lehet, hogy butaság. Na de.
4: Nem, szerintem nem.
3: Aztán aki a főnökét veszi fel először.
4: Hát annak van baja.
3: Nem mondj ilyet. Bizony amellett, hogy nagy a felelősségtudatuk, valószínűleg óvatosak, vagy szorongók is, mert hogy a megfelelés és a félelem is mozgathatja ezt a priorizálást.
4: Ugyan mondtam, hogy van baja.
3: A maximalizmus is jellemző ezekre az emberekre, de sajnos ma már tudjuk, hogy az nem feltétlenül egy jó tulajdonság, hiszen a saját érdekeket háttérbe szoríthatja, sőt némi kényszerességre is utalhat, mindemellett fegyelmezettséget és szorgalmat is mutat az, hogyha a főnököd veszed fel először. Aztán végül szerintem a szomszéd, igen, ez nekem fura, hogy nem nagyon tudok olyan embert az ismeretségi körömbe, aki szerintem a szomszédját venné föl ezekhez az emberekhez
4: sőt,
3: képest.
4: Na, mit akar már megint?
3: Vagy van benne szorongás, mert attól félsz, hogy csak akkor hív a szomszéd, ha valami gáz van a lakással vagy a házzal. Na, azt mondják a pszichológusok, hogy a szomszéd hívását először felvevők, ez a tett főként a probléma érzékenységre utal, hamar felmerül bennük, hogy gond lehet. Elővigyázatosak is, mert folyton készen állnak egy kritikus helyzetre, amikor ugrani kell, hogy mentsék a menthetőt. Látod? Mondtam neked. Hogy ők inkább aggodalmasak, tehát hogy nem azért veszik fel a szomszédot, hogy hát szevasz drága, marcsikám, hogy vagytok, hanem az, hogy úristen, remélem nincs valami baj. De érdekes. Na, nem sokára folytatjuk, gyerekek, hozzuk a retro helyezettet is, aztán jön egy utolsó záró teszt, ami talán a leginkább megmutatja azt, hogy krízis helyzetben az ember mondjuk milyen döntést hoz. Ezzel jövünk nem sokára. Előtte azonban megmutatjuk a mai napunk utolsó újdonságát, Lady Gaga, Willike nagy barátnéja, Jaja, Shape of a Woman címmel egy új dalt jelentetett
4: meg. Csak ő nem tudja, hogy én a barátja vagyok.
3: Igen, ez egyoldalú barátság, de attól még hű és kitartó. Ez az újdonság következik Shape of a Woman listán 9. helyéről.
1: A 9.

0: több, mint slágerlista.
1: Megy itt vagy még a reptéren? Van még fél órám, akkor visszajövünk, a pont műsort csinálunk a Mao-val.
2: Ja, bocsánat, van, persze van.
1: Na, már akkor...
2: Már egykor indult csak, úgyhogy...
1: Akkor visszahívlak, na, örülök.
2: Szia.
1: Fényképezzé, hello. Egy Japánban, most Pekingbe.
3: Na gyerekek, látjátok? Ilyen egy apuka, aki felveszi a telefont azonnal a fiának. Jaj, de jól jött ez ki, gyerekek, hogy a dal alatt megcsörrent Moli telefonja, és egyébként már hívtak páran, de nekik nem vetted fel a telefont, kinyomtad, viszont látod, még szólt a dal, igaz, de tudtad, hogy nem sokára vége, de Zsombinak azért felvetted. Milyen jól tetted, ez nagyon szép. Jaj, gyerekek, hát ez bizonyítja a legjobban, amit az előbb beszéltünk. Itt te gondoskodó apa, te.
1: Miket mondtam, én nem is tudom, miket
3: beszéltünk. Büdös kölyke biztos pénzt akar kérni, de látod, milyen aranyos, jaj, és Zsombit nagyon szeretem, olyan aranyos kis figyelmes.
1: Fogja magát egyedül kívül egy Japánba, lüttyen néha, de bírom.
3: Így is kell.
1: De miért nem visz egy engem például magát?
3: Ja, az mondjuk más. Most a csajok parkolópályán vannak?
1: Nincsen most barátnőd.
3: Igen? Uh-huh. Van olyan időszak, amikor az ember egy kicsit parkolópályára teszi a csajokat, mert úgy elég. Elég, aztán majd új lendületet.
1: Fordítva volt, de így is jó.
3: Na, olyan is van. Olyan is van. Na gyerekek, már is meghallgatjuk az ötödik helyezettünket, ami micsoda, Vili?
1: Hát a retro.
3: A retro!
1: És nem mindegy, hogy mikor hallgatsz a retrót, ezt is tudom.
3: Így van. Na, ugye. Nemrég lett 73 esztendős Richard Page, amerikai zenész, aki a 80-as évekbeli Mr. Mister nevű zenekar énekes basszus gitárosa volt. Egyébként azt kevesen tudják róla, hogy olyan előadóknak is írt dalokat, mint Barbara Streisand, Celine Dion, Donnie Warwick, vagy akár Josh Groban. 1994-ben társszerzője volt egy Madonna slágernek, az I Remember-nek például, de Jay Graydonnal együtt írta a 80-as évekbeli Gimme a Break című televíziós sitcom sorozatot, az a fő cím zenéjét is. Szerintem azonban a Mr. Mister nevezetű zenekart ismerik a legtöbben, ráadásul azt a dalukat, amit a legtöbbet hallgattak meg tőlük a világon, az 1985-ös Broken Wings című dalt, amit most meghallgatunk, hiszen ez az eheti retro helyezet.
1: Hallottam benned egy picit, azt hittem, hogy más hallgatunk meg.
3: De kellemeset.
1: Kellemeset.
3: Na, látod, ez is egy jó pszichológiai teszt, hogy fejlődőképes vagyok.
1: Kapsz két gombot vagy.
0: Húz a csúcson!
4: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A Kulsz a csúcson.
1: Ők voltak a Mr. Mister és a Broken Wings című dal, de jó kis felvétel volt 1985-ből, ez volt a retro helyezettünk. Végezetül nincs sok időnk, gyerekek, megint stressz helyzetbe hozlak benneteket egy pszichológiai szituációval. Döntenetek kell. Belépsz egy helységbe, a következőt látod. A szoba másik felében egy kisgyerek sír egy járókában. Az asztalon csörög egy telefon. A konyhapulton éppen folyik ki a víz a mosogatóból. A tűzhelyen éppen ég oda egy étel, illetve a földön hever egy összetört akvárium és egy halacska csapkod a vizes flaszteren. Kihez, mihez lépsz oda először és cselekszel?
2: Elzárom a mosogatóba a vizet.
1: Igen.
2: Megmentem a halat.
1: Kettő.
2: Hát a kisgyerek mindenképp, hogy ránézek legalábbis, hogy mitől nyerog.
1: Hogy mitől nyerog, úristen. Milyen kis finom lélek vagy. Ez is sok mindent elárulám pszichológiailag. Na, hát én képzeljétek el, ez durva, de hogy én először az tehát először a halat venném fel a földről, aztán lekapcsolnám az odaégő ételt, elzárnám a csapot, mennék a kisgyerekhez és a telefonhoz. Na, kezdjük veled. A túlfolyó mosogatót választóknál lehet azt mondani, hogy ezeknek az embereknek a kontroll és a rend az kulcskérdés. Azonnal azt kezelik, ami csak még tovább ronthatja a kaotikus helyzetet. Rendszer szemlélet, megelőzésre törekvés és fegyelmezettség is jellemző rájuk, de hajlamosak a maximalizmusra a pszichológusok szerint. Aki ezt választotta, drága hallgatók, ezre nincs, jellemző rá.
2: Nincs különbség a gáz és a mosogató között?
1: De van. Aki az odaégő ételt választja először, célorientáltság és realitás érzék jellemző rájuk főként, hiszen a konkrét kézzel fogható problémákra reagálnak először. Gyakorlatiasak, mert nem csak az érzéseikre hallgatnak, hanem az eszükre és a gyors megoldásokra is.
2: Ez jó.
1: De szerintem hasonló a kettő, ahogy így kiveszem ebből, a túlfolyó mosogató és az odaégő étel hasonló, csak az odaégő ételhez menők azok...
2: Több veszélyt rejt magában.
1: Igen, igen, tehát azok valószínűleg a veszélyre nehezebben vagy keményebben reagálnak.
2: Csak növelje a tüdejét.
1: Igen. Aztán a széttört akvárium. Én vagyok ez, aki az akváriumhoz... Hát először a halat venném föl, és beraknám a mosogatóba.
2: Sütőbe, legyen már valami lábosba.
1: Valami friss is. Nem. A széttört akvárium melletti halhoz odasiető embereket az érzelmeik irányítják főként, ám probléma megoldó gondolkodásúak is. A helyzetből arra reagálnak rögtön, hogy életet kell menteni. Képtelenek ölbetett kézzel nézni egy másik élőlény szenvedését, a jellemük egyik meghatározó tulajdonsága a felelősségérzet, mindemellett gyakorlatiasak is, nem pánikolnak, hanem cselekszenek. Aztán a kisgyerek, aki a kisgyerekhez megy oda először, nagyon erős érzelmi intelligenciára utal ez a cselekedet, valamint talán túlzó gondoskodó természetre is, illetve kapcsolatközpontúságra, tehát az emberek mindig előrébb szerepelnek a fontossági sorrendben a tárgyaknál vagy a feladatoknál, esetleg az állatoknál. Nem biztos, hogy mindig a legpraktikusabb megoldás ez, de az biztos, hogy arra koncentrálnak ezek az emberek leginkább, ami emberileg a legfontosabb. Mert hogy ez a kisgyerek nem volt közvetlen veszélyben ebben a helyzetben, igen, ő csak bőgott, mert mondjuk zavarja, hogy csörög a telefon.
2: Hogy lehozom át az étel.
1: Igen, hát mondjuk az, aki a telefont veszi föl először, állítólag nagyon erős a felelősség tudata. Ez, igen, mondjuk számomra fura, mert hogy az nem zavar, hogy folyik a csap, a hal mindjárt megfullad, a gyerek ordít és hogy leég a kaja, de te telefonálsz. A gyors reagálás egyik alaptulajdonságuk állítólag, és azt mondják, hogy ezekben az emberekben kicsi szociális függés is lehet, mert hogy priorizálják az információt. És hogy az fontosabb nekik, hogy megtudják, hogy mi van a túloldalon, mint sem, hogy cselekedjenek.
2: Ezt a részét elfogadom.
1: Ne feledjék ezek az emberek, hogy nem mindig az a legfontosabb, ami éppen a legfontosabb.
2: Uh-huh.
1: Ez egy érdekes mondat. Ez legyen a zárszó.
2: Nem minden az, aminek látszik?
1: Ezt is mondhatjuk. Ezt is mondhatjuk. Nem mindig az a legfontosabb, amit a legfontosabbnak gondolunk. Tehát, hogy érdemes egy picit azért jobban ránézni a dolgokra. Na, drága hallgatók, nektek milyen eredmények jöttek ki, milyen emberek vagytok? Belevalók? Akkor jöjjön az utolsó teszt. Hallgatod a 20 a csúcson? Nagyon jó ember vagy. Van ízlésed, szereted a minőséget. Na jól van. Hát ennyi volt már a 20 a csúcson. Vilike, szeretettel
2: meghívsz.
1: Várunk vissza.
2: Jó, Tajtiről, a tűzszoknyás lányoktól.
1: Igen. Drága hallgatók, mi pedig találkozzunk jövő héten. Izgalmas lesz a jövő hét. Igaz, Vilikét sem kell nélkülözni, mert lesz egy kis visszatekintés, ugyanis biztos hallottátok, nem tudom, te most neked sajnos, hogy a műtét miatt van, szóval kimaradt. Ugye nagyon nagy sikere van a Michael című filmnek, ugye, amely Michael Jackson életének egy részét dolgozza.
2: Azt is mondták, hogy kicsi hosszú.
1: nekem nem tűnt annak. Viszont
2: de ma megnézted, ugye?
1: Ugye mi nagy zenekedvelők vagyunk, hát ezt ugye a legutóbbi adásokon is bebizonyítottuk, és ugye ott is megemlítettük Michael Jacksont, annak ellenére, hogy lejátszottunk volna tőle dalt, de hát nálunk ugye kedvencnek számít, nálad is, nálam is, nem egyszer foglalkoztunk vele. Úgyhogy arra gondoltam, hogy felidézzük azt a beszélgetést, ami egyrészt köztünk zajlott, amikor 40 éves lett a Thriller című album, illetve akkor biztos emlékeztek, volt egy vendégünk is, mégpedig Indián, Magyarország egyik legismertebb videoklip rendezője, ő is elmondta, hogy milyen hatással volt a Thriller a pop kultúrára. És hogyha már akkora divat ez a film, akkor arra gondoltunk, hogy jövő héten egy játékot is elindítunk, jó? Tehát jövő héten a 20 csúcsomban játszhattok majd velem, 2x2 darab belépő jegyet fogunk kisorsolni a Michael című filmre, úgyhogy elmehettek, megnézhetitek, ha még eddig nem tettétek, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk jövő héten is, jó? Vilikém,
2: köszönöm.
1: Mindent bele!
2: Hajrá, Rehab!
1: Hajrá, Rehab! Gyerekek, listánk második helyezettjével búcsúzunk, a BTS nevű formáció Swim című dala a második, ez az utolsó dalunk ma, várunk benneteket vissza jövő héten, sziasztok!
3: A második!

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája. Reklám.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a kaposvári nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a kaposvári nagypiac.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
6: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelőhelyen haladó embert. Az ütközés már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan.
0: Időjárás jelentés.
7: A délután hátralévő felében is marad a kellemes koranyári idő sok napsütéssel. A hőmérséklet 25 fok környékén tetőzik, és este is 19-20 fok lesz. Holnaptól melegedés kezdődik majd, és a hétvégére visszatér a kánikula, de labidis lesz a légkör, és vasárnap előfordulhat egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
8: Nagyon szép délután kívánok, Kaposvár, 16 óra után járunk. Köszönjük szépen Cserhalmi Krisztiánnak a híreket, és köszönjük Maónak és Molinak a 20 a csúcsont. Jól éreztük magunkat ma is. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és mielőtt itt hangulatot teremtenénk a jó zenékkel, felhívom ma a figyelmet István üzenetére, aki Facebookon vette fel velünk a kapcsolatot, és jelezte, hogy Böhönyén a 61-es főút belterületi szakaszán egy autó és egy teherautó ütközött. Az utat teljes szélességében eltorlaszolják, kerülni a belső utcákon lehet. Köszönjük Istvánnak, bár ez régebb történt, mert még a 20 a csúcson ideje alatt küldte nekünk az üzenetet, de aki Böhönye felé jár, ettől függetlenül számítson erre az esetre, és bárhol máshol autóztok, vigyázzatok magatokra, és legyen egy csodaszép délutánotok. És akkor csapjunk a lovak közé a legjobb zenékkel, minden idők legnagyobb slágereivel. Kygo és a That's When You Know című 2026-os felvétel pörög hamarosan, de benéz hozzánk a Soul Wave, és itt lesz velük Szakács Gergő is, és hozzák a Minden Tévedésem című közösüket. Most pedig egy klasszikussal, Eddie Grant dalával nyitjuk az órát. 1988-ból szól a Gimme Hope Joanna.

0: közlekedési információk.
1: Ismétlem magamat, baleset történt Böhönyén, a 61-es főút Böhönyei belterületi szakaszán, ahol egy személyautó és egy teherautó ütközött. Az utolsó infóink szerint csak a belső kis utcákban lehet ezt kikerülni, mert teljes egészében lezárják az utat. Ugyanakkor felhívom a figyelmet egy most már hetek óta nem működő jelzőlámpára is. Az Aldinál, egészen pontosan a 48-as ifjúság útja és a Petőfi utca találkozásánál nem működnek a jelzőlámpák, ezért nagyon-nagyon figyeljenek az autósok az ott közlekedő gyalogosokra, ott nagyon-nagyon sokan járnak az Aldiba vásárolni, családosok, gyerekek, idősek, és lehetőleg nem megszokásból közlekedjünk arrafelé, és ne nagy sebességgel. Mindenki vigyázzon magára, ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! 91.2 Rádió most!

0: Programajánló.
1: Fél öt környékén járunk, és fél hatkor a mai napon egy kiváló eseményen van azok számára, akik szeretik a klasszikus zenét, mert hogy a Magyar Klasszikus Zene napja alkalmából a billentyűs tanszak hangversenyére várják az érdeklődőket a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában. Ismétlem tehát ma 17:30-tól. Ugyanakkor szintén ma 18 órakor a Kaposvári Polgári Kaszinó Homo Ludens műveltségi csapatjátékára kerül sor a játékmesterek dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Róbert. Hogyha valaki nem is csapatként venne részt, de esetleg végignézne élőben egy ilyen játékot, műveltségi csapatjátékot, legyen ott a könyvtárban ma 6 órától.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Na hát, az Ace of Base-t hallgattuk, és jön is gyorsan egy kis érdekesség a svéd csapatról. A Living in a Danger, vagyis hivatalosan Living in Danger volt az egyik utolsó nagy dobásuk a legendás Happy Nation The Sign korszakból, és képzeljétek, ezt a dalt az első MTV Europe Music Awards-on is előadták még 94-ben, méghozzá Berlinben, a Brandenburgi kapu előtt. Nem semmi helyszín egy 90-es évekbeli popslágerhez, ugye? Na de egy kis érdekességet hoztam még a nagyvilágból, ugyanis Japánban már olyan automaták is működnek, amik frissen sütött pizzát készítenek pár perc alatt. Nem mirelit, nem felmelegített, hanem tényleg ott gyúrja, süti és dobozolja a gép. Igen-igen durva, hogy lassan már a vacsorát is robotok készítik el nekünk. Kíváncsi vagyok, hogy hozzánk mikor érkezik meg ez a fajta innováció. Mi viszont maradunk a zenéknél, és jön egy friss, jó hangulatú dal Blankstől, az In My Feelings a rádió mostan.

Ákos dalát hallgattuk, ez volt a Fényben néz, a Compact Disco remixében. A dal klipjét egyébként Ákos kedvenc nyaralási helyszínén forgatták Horvátországban, és az egyik érdekessége, hogy a főszereplő maga Ákos édesapja volt. Nézzétek meg, ha nem láttátok, egy igazán jól sikerült videóklipről van szó. Hamarosan 17-et üt az óra, már a késő délutáni órákat rójuk, remélhetőleg mindenki hazaért éppen, egészségesen, aki már elindult munkából, de biztos vagyok abban is, hogy még sokan hallgatnak bennünket munka közben és az utakon. Vigyázzatok magatokra, dőljetek hátra, kapcsoljátok be biztonsági öveiteket, és élvezzétek az óra utolsó dalát Tiestótól és Tate McRae-től. Ez a 10:35. Hello.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
7: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
8: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközés már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentőruhamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
9: Este derült lesz az ég és 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 10 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Jason Derulo nyitotta az órát Christian hírei után, ez volt a Love Not War, azaz inkább szerelem, mint háború, vagy szeretkezz, ne háborúz, gondolhatunk vissza akár a jó kis hippi szlogenre. Hát Jason Derulo ezt a szlogent még mindig tartja, és abszolút 21. századi, ma is megállná a helyét. Kedves hallgatók, 17 óra után járunk, köszöntelek benneteket a mikrofonnál, Róth Balázsi Hunor, ezerrel pörgünk tovább itt a rádió moston, függetlenül attól, hogy mennyire van odakint meleg, a zenék társaságában a klíma és a hőség is jobban elviselhető. Úgyhogy döljetek átra, tekerjetek a hangerőn és élvezzétek minden idők legjobb dalait. A Weekend és a Dancing in the Flames jön a folytatásban, de itt lesz velünk One T és Kool T, a Magic Key-jel, mégpedig 2003-ból, most pedig egy idei dallal folytatjuk, egészen pontosan My Smith felvételével, ez a Hold Me in the Dark. We'd

Kanadából jött a Weekend és a Dancing in the Flames. Már 2 perccel járunk 4:45 után, drága rádióhallgatók. Hamarosan előre tekintünk Kaposvár jövőjébe, és megnézzük, hogy milyen időjárásunk lesz a következő napokban, de most tekintsünk picit a múltba. Ma 25 éve hunyt el Budapesten Reményi Gyenes István író, újságíró, költő, műfordító, Gyenes Izsó zenetanár fia, Huán Gyenes fotóművész testvére. 2006-ban, azaz éppen 20 éve avatták fel a Kaposvári Városligetben Gera Katalin és Csernák Máté Életfa című szobrát. Ma 15 éve rendezte meg első nyílt festőversenyét a Rotary Klub Kaposvár, és végül, de nem utolsó sorban, éppen 10 éve nyerték meg a Diákolimpiát a Kaposvári Zrínyi Ilona tagiskola ritmikus gimnasztikázói. Felkészítő edzőik Szirányi Margit és Kárpáti Kitti voltak. Úgyhogy ezekre emlékezünk, drága hallgatók, Kaposvár múltjából, mégpedig május 28-án, hamarosan pedig repülünk előre is az időben. Egy picit maradjatok velünk. Most, hogyha már a múltba mentünk, múltba tekintettünk, maradjunk is ott. Egészen pontosan 1991-ben onnan érkezik Chesney Hawkes és a The One and Only a rádió mostan.

0: hőmérsékleteket illeti, a hét utolsó munkanapján 26-27 Celsius fokra számíthatunk, szombaton már 28-30 fokig melegszik a levegő, és vasárnap pedig akár 31 Celsius fok is lehet. A jövő hét közepéig marad a meleg idő, időnként labilis lesz a légkör, szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat, de maradnak a 27-28 Celsius fok közötti maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
4: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
3: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
4: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
3: Hanem középre.
4: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
3: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
4: Szembe semmiképp.
3: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
4: Mi vagyok akkor?
3: Na, kérlek szépen, akkor a te.
4: Egy bunkó.
3: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
4: Van.
3: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

Katy Perry énekelt, és a hölgyek világába kalauzolt el bennünket, ez volt a Woman's World. Május 28-a van, 3:46 múlt, és szerintem ilyenkor már mindenki fejben egy picit a nyarat tervezi, főként az aktuális időjárás mellett, hogy mikor is lesz az első igazi balatoni este, az első fröccs a teraszon, vagy az a pillanat, amikor már este 9-kor is pólóban lehet üldögélni a kertben, de az is lehet, hogy egyébként ez az időszak már elérkezett, leszámítva azokat, akik nagyon fázósak, és még mindig nem elég nekik semmi. És tudjátok, hogy ilyenkor a hosszabb nappaloknak valahogyan egészen más hangulata van. Még este felé is tele van élettel a város, sokan bringáznak, rollereznek, sétálnak, és természetesen nyírják a füvet, vagy csak egyszerűen kiengedik a nap fáradalmait egy kis zenével. Mi pedig most zeneileg is utazunk egyet, méghozzá Las Vegas felé. Jön a ZZ Top legendás dala Viva Las Vegas, ami eredetileg Elvis Presley egyik ikonikus dala volt, még a 60-as évekből. A ZZ Top pedig 1992-ben dolgozta fel a maga hamisítatatlan texasi rock stílusában, és valljuk be, pont olyan dal, amitől az embernek kedve támad letekerni az ablakot az autóban, és élvezni a zenét. Hangerőt fel, itt a ZZ Top és a Viva Las Vegas!

0: 91.2 Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. május 28-a csütörtök, 18 óra van. Na, a Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. 20 éves az első életfa. 2006-ban ezen a napon avatták fel az első életfát Kaposváron, és csütörtökön az évfordulón újabb 71 levél került fel a Városliget szimbolikus alkotására. A mostani ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Na, az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt nap a laktanyában. A Magyar Honvédség Lánner György II. Ellátó ezrede nyílt napot tart pénteken a kaposvári laktanyában. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 9 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Gyereknap a Vasari Parkban. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap Kaposváron a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig kínál programokat a gyerekeknek és szüleiknek. Lesznek kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, kincskeresés és családi vetélkedők is. A középkori hangulatot a Fekete Sereg lovagrend bemutatói idézik meg, a színpadon pedig bábszínház, Disney-dalos műsor, koncert és zenés mesejáték szórakoztatja a közönséget. Harley Davidsonos motoros konvoj érkezik pénteken a Kossuth térre. Kaposvárra is begurul pénteken az 5. jubileumi Open Road Tour motoros konvoja. A Harley Davidson túra résztvevői dél körül érkeznek a Kossuth térre, ahol pihenőt és ebédszünetet tartanak. Az Open Road Tour egy többnapos nemzetközi motoros túra, amely Magyarországról indul a zágrábi Harley Week fesztiválra. A konvoj Győrből és Budapestről érkezik Kaposvárra, majd aztán Kaproncán keresztül tovább haladnak a horvát fővárosba. Újra lesz Rigó Jancsi napok. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek, emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Idén is lesz színházi piknik. Évadzáró és nyárköszöntő családi napot rendez június 21-én a Csiki Gergely Színház. A Színház Parkban tartott programon gyermekműsorokkal, gasztropiknikkel, táncbemutatókkal, táncházzal és zenei produkciókkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen tűzzsonglőrök is fellépnek, a hagyományokhoz híven pedig elültetik a következő évadfáját is. A 4. alkalommal megszervezett színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul majd. Meglettek a roller tolvajok. beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcai Okos Parkból, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség csütörtökön korában a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A tájékoztatás szerint azóta már az elszámoltatásukat megkezdték. A rollert még május 5-én lopták el az Okos Park területéről. Felújítás miatt változik az ügyfélfogadás. Megváltozik jövő héten a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása felújítási munkálatok miatt. A központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett ügyfélfogadással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és dél között fogadják az ügyfeleket, pénteken pedig 11:30-ig tart nyitva az iroda. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt kérte, hogy az ügyintézés előtt tájékozódjanak a módosított nyitvatartásról. Digitális tudatosságra nevelték a diákokat. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei interaktív programokkal csatlakoztak a digitális témahéthez. A diákok robotikai eszközökkel, programozással, mesterséges intelligenciával és internetbiztonsági témákkal ismerkedhettek meg. A programok során kiemelt figyelmet kapott az online biztonság, a közösségi média veszélyei és a kiberzaklatás megelőzése is. A szervezők szerint a témahét célja az volt, hogy a fiatalok tudatosabban és magabiztosabban használják a digitális eszközöket a mindennapokban. Hajómakett készítő pályázatot hirdetett a Bahart. A balatoni hajózás 180 éves jubileum alkalmából Építs hajó címmel hirdetett kreatív pályázatot a Balatoni Hajózási ZRT. A felhívásra általános iskolai osztályok és 7, illetve 14 év közötti gyermekek jelentkezhetnek saját készítésű hajómakettekkel. A résztvevőknek egy balatoni Bahart hajót kell elkészíteniük szabadon választott technikával. Az iskolai osztályok június 19-éig, az egyéni pályázók pedig július 15-éig küldhetik be alkotásaikat. Zebránkázott a férfi. Tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán egy somogyi férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a Kaposvári járási ügyészség. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközés már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az akció fő célja a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzése és a követési távolság betartása volt. Az ellenőrzés során összesen 20 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek reggel 6 és este 10 óra között nem előzhetnek az autópályák kétsávos szakaszain.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
4: Este derült lesz az ég és 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 10 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már a 18 óra is a múlté, a Kaposvári Krónikával pedig ezúttal is, ami drága Cserhalmi Krisztiánunk jelentkezett, majd 19 órakor újból visszatér hírekkel itt a 91.2-n. A mikrofonnál pedig Rót Balázsi Hunor, Szigala és Ella Ayer dalát követően a Came Here for Love nyitotta az órát. Arra biztatok mindenkit, hogy élvezze ki ezt a csodálatos, késő tavaszias, koranyárias délutánt vagy estét, talán 6 óra után már ezt is mondhatom, függetlenül attól, hogy még nagyon magasan van a nap. És ahhoz, hogy a nap jól végződjön, szerintem nagyon-nagyon jó társaság, a jó zene. És éppen ezért hozom ebben az órában is minden idők legjobb dalait itt a Rádió Moston, Kaposvár Rádiójában, és továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat. Osszátok meg velünk, hogyan töltitek a hétköznap estéket, délutánokat, mert hétvégén sokszor összeülnek baráti társaságok, családok, jön egy kis grillezés, egy kis kirándulás, kiruccanás, de mi van a hétköznap délutánnal, hétköznap estével? 0670 32 32 355, ide várom üzeneteiteket. Cheat Codes és a Little Mix is itt lesz velünk hamarosan az Only You című közös dallal, de előtte a Diaz Menta projekt legutóbbi felvételét hallgatjuk. Már is szól a Méreg a Rádió Moston.

Lady Gaga énekelt, és itt volt vele Bruno Mars is, ez volt a Die With A Smile, és már elmúlt bőségesen 4:45 is. Szép kora estét mindenkinek! Anitától kaptunk üzenetet, azt a kérdést szegeztem felétek, kedves hallgatók, hogy a késő tavaszias, koranyárias délutánokat mivel szoktátok eltölteni munka után, és azt írta nekünk Anita, szia Hunor, mi ilyenkor ezeken a nyarat idéző hétköznap estéken próbálunk minél többet kint lenni, munka után gyorsan megöntözzük a virágokat, aztán kiülünk a teraszra egy limonádéval, a gyerekek meg bicikliznek az utcában, mi pedig közben titeket hallgatunk a rádióban. Valahogy ezek az esték már teljesen olyanok, mint ha itt lenne a nyár, és ezt nagyon imádjuk. Nagyon szépen köszönöm, kedves Anita, én meg nagyon imádom az ilyen üzeneteket. Ezt szívesen csinálnánk mi is így, a nagyobb lányunk is kimegy biciklizni az utcába, de a pici mellett nem lehet sem fröccsözni, sem limonádézni, úgyhogy nem olyan kellemesek az estéink, mint nektek, de hát örülünk, hogy bennünket hallgattok még a teraszon is. Folytatjuk zenékkel, Sabrina Carpenter jön hamarosan, előtte pedig Anastasiától szól a Sick and Tired, mégpedig neked, kedves Anita, köszi, hogy velünk vagy.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Városunk televíziója, a Kapos TV ma is tüsténkedett, ma is várja a nézőket a TV képernyők elé aktualitásokkal, hírekkel a Kapospontban. Ma például szó lesz arról, hogy szűrővizsgálatok és állapotfelmérések tucatjaival várták tegnap a kaposváriakat. Az érdeklődők tanácsadásokon és beszélgetéseken is részt vehettek. De emellett kiemelt figyelmet kap, hogy hamarosan itt a nyári szünet, diákok ezrei keresnek most munkát. A fiatalok körében a balatoni büfék és szállodák kifejezetten népszerűek. És láthattok még összefoglalót arról, hogy több mint 300 somogyi pályamunka érkezett be az Országos Tűzmegelőzési Bizottság felhívására, a tűz nem játék, ez volt az idei motto. Emellett pedig informálódhattok más aktualitásokról, Kaposvár és Somogy életéből, nézzétek ma este is a Kapospontot.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2. Rádió most.

0: Időjárás jelentés.
1: Ha lemaradtál volna korábbi időjárás előrejelzésről, akkor fülej, mert pótolhatod. Holnap pénteken túlnyomóan napos száraz idő várható, az északi szél élénk, néhol még erős is lesz, a hajnali órákra 8-12 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 25-27 fok között alakulnak a hét utolsó munkanapján. Aztán szombaton változóan gomoly felhős, de napos idő várható, néhol előfordulhat enyhe zápor, zivatar, a változó irányú szél pedig megélénkül. A hajnali órákban akkor is 8-13 Celsius fok között alakul majd a hőmérséklet, míg a délutáni órákban 28-30 Celsius fok között. Aztán egészen a jövő hét közepéig marad ez a mondhatni nyarat idéző meleg idő, időnként labilis lesz a légkör, szorványosan zápor, zivatar itt-ott előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközés már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentőruhamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 10 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 7 óra, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Most, FM 91.2 Kaposvár rádiója. A mikrofonnál Cserhalmi Krisztián után ismét Rót Balázsi Hunor, viszont a mai napra ez az utolsó közös óránk, este 8-ig még pörgetem a legjobb dalokat, aztán kis időre hazamegyek, egyet pihenek, és holnap reggel 6-kor jövök vissza hozzátok, drága hallgatók. Töltsétek velünk ezt az órát is, élvezzétek a legjobb zenéket, és élvezzétek a csodálatos május 28-ai csütörtöki estét. Hamarosan érkezik egy kiváló csapat, a Coldplay, és itt lesz velük a dél-koreai fiúcsapat, a BTS, közösen hozzák a My Universe-t, előtte pedig meghallgatjuk még Leoni újdonságát, a Moonlight-ot, most pedig Éva megszénekel. Lehet, hogy te vagy a probléma, ez szól most a Rádió Moston.

0: it's beautiful things that are.
1: Ő volt Benson Boone, és a Beautiful Things szólt a rádió mostan tőlem. Hát május 28 van, és éppen ma 118 éve, hogy megszületett Ian Fleming, angol író. Ő volt a James Bond megalkotója, és szerintem álmában sem gondolta volna, hogy egy ilyen kultikus szereplőt, figurát, könyv és film sorozatot ad a világnak, és ekkora rajongói tábora lesz James Bondnak. Egyébként Ian Fleminggel kapcsolatosan érdekes, hogy vagyonos angol családban született, és a tengerészet kémelhárításánál dolgozott. Goldfree admirális a felettese ihlette Bond főnökének, M-nek a karakterét. Goldfree admirálisnak köszönhetően Bond egyik legjelentősebb ismertetőjegye a vodka martini rázva nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. Ian Fleming ugyanolyan nőfaló volt az életben, mint az általa megformált hős James Bond. A második világháborúban kémként dolgozott, a háború után ismét újságírónak szegődött. Élete szerelme Anne Charteris, aki egy gazdagabb lordot választott férjéül, de végül 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak. A Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta, a 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. Hát köszönjük, Ian Fleming, hogy megajándékoztál bennünket James Bond karakterével és történetével. Most pedig Jax Jones-szal és Ray-jel folytatjuk itt

0: Programajánló.
1: Holnapra van egy kiváló programom azoknak, akik megtehetik, hogy szabaddá tegyék magukat 8 és 12 óra között, mert bizony itt Kaposváron a Magyar Honvédség Lakner György II. Ellátó ezred kinyitja kapuit, nyílt napot tartanak, és zenekari gyepsóval, akadálypályával, harcászati bemutatóval, különleges díszelgő bemutatóval és airsofttal is kedveskednek azoknak, akik kíváncsiak a honvédség életére. A belépés ingyenes, előzetes regisztrációra sincs szükség, és statikus, illetve dinamikus bemutatókkal, társszervek bemutatóival, játékos vetélkedőkkel, ügyességi versenyekkel, légvárral, kézműves udvarral, médiakamionnal és a Vattacukor zenekarral is készülnek.

A nagyszerű Damiano Davide énekelt, a Maneskin frontembere Olaszországból érkezett, és hozta a Zombie Lady-t a rádió mostan. 3:48 környékén járunk, és hát kedves hallgatók, ez itt a közös útunk vége a mai napra. Én elköszönök tőletek, hajlok benneteket a legjobb zenékkel, és természetesen híreket is hallhattok majd Cseralmi Krisztiántól óráról órára. Ma is jelentkezik a Fekete Zenei Óra, 9 és 10 óra között itt a rádió mostan. Itt lesz a Cypress Hill, itt lesz Will.i.am, Majka, Eminem, Rihanna, Subbassmaster, és még sokan mások, legyetek itt ti is. Holnap reggel 6-kor találkozunk újból, indítsuk együtt a pénteket Kaposvár rádiójában. Most pedig Rúzsa Magdi dalával búcsúzom, a Mona Lisa érkezik. Szép estét, viszonthallásra!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsinszky utcai okosparkból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság korábban a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A hatóság tájékoztatása szerint azóta beazonosították az elkövetőket, és megkezdődött az elszámoltatásuk. A rollereket még május 5-én lopták el az okos park területéről. BL lázban ég Budapest. A labdarúgó bajnokok ligája magyarországi döntője miatt a Hősök terén felállították a fesztiválzónát. A látogatók megtekinthetik ott az eredeti BL trófeát, emellett játékokkal, szurkolói programokkal és különböző interaktív attrakciókkal is várják az érdeklődőket. A Hősök terén kiállították az idei alapszakaszban szereplő csapatok dedikált mezeit is. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás arénában. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset.
0: Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 10 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: Szégyen önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. 20 éves az első életfa. 2006-ban ezen a napon avatták fel az első életfát Kaposváron, és csütörtökön az évfordulón újabb 71 levél került fel a Városliget szimbolikus alkotására. A mostani ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt nap a laktanyában. A Magyar Honvédség Lánner György II. Ellátó ezrede nyílt napot tart pénteken a kaposvári laktanyában. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 9 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Gyereknap a Vasari Parkban. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap Kaposváron a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig kínál programokat a gyerekeknek és szüleiknek. Lesznek kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, kincskeresés és családi vetélkedők is. A középkori hangulatot a Fekete Sereg lovagrend bemutatói idézik meg, a színpadon pedig bábszínház, Disney dalos műsor, koncert és zenés mesejáték szórakoztatja a közönséget. Újra lesz Rigó Jancsi napok. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek, emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A program sorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Meglettek a roller tolvajok. Beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcai Okos Parkból, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség csütörtökön korában a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A tájékoztatás szerint azóta már az elszámoltatásukat megkezdték. A rollert még május 5-én lopták el az Okos Park területéről. Idén is lesz színházi piknik. Évadzáró és nyárköszöntő családi napot rendez június 21-én a Csiky Gergely Színház. A Színház Parkban tartott programon gyermekműsorokkal, gasztropiknikkel, táncbemutatókkal, táncházzal és zenei produkciókkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen tűzzsonglőrök is fellépnek, a hagyományokhoz híven pedig elültetik a következő évadfáját is. A negyedik alkalommal megszervezett színházi piknik a Csiky Zenekar Nosztalgia koncertjével zárul majd. Hajómaket készítő pályázatot hirdetett a Bahart. A balatoni hajózás 180 éves jubileuma alkalmából Építs hajó címmel hirdetett kreatív pályázatot a Balatoni Hajózási ZRT. A felhívásra általános iskolai osztályok és 7, illetve 14 év közötti gyermekek jelentkezhetnek saját készítésű hajómakettekkel. A résztvevőknek egy balatoni Bahart hajót kell elkészíteniük szabadon választott technikával. Az iskolai osztályok június 19-éig, az egyéni pályázók pedig július 15-éig küldhetik be alkotásaikat. Digitális tudatosságra nevelték a diákokat. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei interaktív programokkal csatlakoztak a digitális témahéthez. A diákok robotikai eszközökkel, programozással, mesterséges intelligenciával és internetbiztonsági témákkal ismerkedhettek meg. A programok során kiemelt figyelmet kapott az online biztonság, a közösségi média veszélyei és a kiberzaklatás megelőzése is. A szervezők szerint a témahét célja az volt, hogy a fiatalok tudatosabban és magabiztosabban használják a digitális eszközöket a mindennapokban. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az akció fő célja a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzése és a követési távolság betartása volt. Az ellenőrzés során összesen 20 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek reggel 6 és este 10 óra között nem előzhetnek az autópályák kétsávos szakaszain. Zebrán gázolt a férfi. Tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán egy somogyi férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközés már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Felújítás miatt változik az ügyfélfogadás. Megváltozik jövő héten a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása felújítási munkálatok miatt. A központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett ügyfélfogadással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és dél között fogadják az ügyfeleket, pénteken pedig 11:30-ig tart nyitva az iroda. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azt kérte, hogy az ügyintézés előtt tájékozódjanak a módosított nyitvatartásról.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Let me talk to you.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing El a Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az Életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. BL lázban ég Budapest. A labdarúgó bajnokok ligája magyarországi döntője miatt a Hősök terén felállították a fesztiválzónát. A látogatók megtekinthetik ott az eredeti BL trófeát, emellett játékokkal, szurkolói programokkal és különböző interaktív attrakciókkal is várják az érdeklődőket. A Hősök terén kiállították az idei alapszakaszban szereplő csapatok dedikált mezeit is. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk. Hányadik vagyok a sorban?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcai okos parkból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság korábban a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A hatóság tájékoztatása szerint azóta beazonosították az elkövetőket, és megkezdődött az elszámoltatásuk. A rollereket még május 5-én lopták el az okos park területéről. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentő rohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak. Különleges nézőtéri programokkal is készülnek a szervezők a jövő heti MotoGP Magyarországi verseny hétvégéjére Balatonfőkajáron. A futamok mellett motocross freestyle bemutatók, szimulátorok, kézműves programok és gasztronómiai különlegességek is várják a szurkolókat. Az érdeklődők a Hero Walk programon autogramokat is gyűjthetnek, és a hétvége néhány sztárjával is találkozhatnak. A MotoGP Magyarországi verseny hétvégéjét jövő héten péntektől vasárnapig rendezik.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swingela Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. BL lázban ég Budapest. A labdarúgó bajnokok ligája magyarországi döntője miatt a Hősök terén felállították a fesztiválzónát. A látogatók megtekinthetik ott az eredeti BL trófeát, emellett játékokkal, szurkolói programokkal és különböző interaktív attrakciókkal is várják az érdeklődőket. A Hősök terén kiállították az idei alapszakaszban szereplő csapatok dedikált mezeit is. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsinszky utcai okosparkból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság korábban a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A hatóság tájékoztatása szerint azóta beazonosították az elkövetőket, és megkezdődött az elszámoltatásuk. A rollereket még május 5-én lopták el az okos park területéről. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. Különleges nézőtéri programokkal is készülnek a szervezők a jövő heti MotoGP magyarországi verseny hétvégére Balaton főkajáron. A futamok mellett motocross freestyle bemutatók, szimulátorok, kézműves programok és gasztronómiai különlegességek is várják a szurkolókat. Az érdeklődők a Hero Walk programon autogramokat is gyűjthetnek, és a hétvége néhány sztárjával is találkozhatnak. A MotoGP magyarországi verseny hétvégéjét jövő héten péntektől vasárnapig rendezik.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. You should not have treated me like all the boys you hated.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 327 alkotás érkezett idén a Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára Somogyból, amelyen a diákok azt mutatták meg, hogy hogyan látják a tűzoltók munkáját és a tűzpusztító erejét. A pályaművek Barcsról, Kaposvárról, Siófokról és több más településről érkeztek. A gyerekek rajzokkal, festményekkel és akár gyurmából készült alkotásokkal is bemutatták a tűzoltók küzdelmét. A korosztályos kategóriák győztesei tovább jutottak az országos döntőbe. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látogatható a Kaposvár plázában. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy fél